Jó estét kívánok! Két szüreti nótával indult ma esti Táncházban című műsorunk két rövid eredeti felvétellel a Felvidékről. Az elsőt a Csalló közit Katona Rudolf becenevén Daska és zenekara játszotta, a másodikat a Felső Bodrog közit pedig Olá Árpád becenevén Nyaka és zenekara. Táncházban című műsorunkban csak szüreti, illetve szőlős dalok szólnak, hiszen javában zajlik, illetve már le is zajlott sok helyen a szüret. Kezdjük az Olá Árpád és zenekara által játszott Pince-Pince kezdetű dallal, melyet most Agócs Gergely énekel a Kalamajka együttes kíséretével. Utána pedig szintén a Kalamajka Ez is borivóknak való című albumáról szólnak szőlő őrző dalok a Sárközből. Fábián Évával Papa Nikó és Pap Zsuzsanna énekel.

Szüreti leánydalok következnek, illetve egy szüreti mulatságba is belekóstolhatunk most következő felvételeink segítségével. Először a Vakler Anna vezette Kalala énekegyüttes lányait hallják, aztán a Cinege banda muzsikál. Nem.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyik vizsgafelvételének részlete következik. Az összeállítás címe Recz és a szőlőlevele. A muzsikusok Manninger Ágota, Mihó Attila, Szlama László, Dragony Gábor és Király Tamás.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncászban című műsorunkban a szőlőhöz, illetve a szürethez kapcsolódó dalokat hallottak. Adásunk végén a magyarországi délszlávok zenéje csendül fel, először a mohácsi születésű, világhírű operaénekesnő Kersics Anka énekel, akit a mohácsi délszláv népi zenekar kísér, vezényel Vujicic Tihamér, majd pedig a Vujicic együttes felvétele zárja népzenei műsorunkat, akik a bácskai szerb prímás és énekes Joka Milinko Mimika zenei örökségét idézik meg. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mohácsi Sokac lakodalmi dudazenével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Szabó Zoltánt a Népművészet ifjú mestere címmel kitüntetett néprajzkutató népzenetanárt hallották. Szabó Zoltán néprajzos muzeológusként a Pécsi, majd a Budapesti Néprajzi Múzeumban dolgozott. Az általa rendezett kiállítások közül a legjelentősebb a Kárpát-medencei dudákat bemutató tárlata volt, amelynek kétnyelvű katalógusát a Nemzetközi Dudakutatás is alapvető munkának tekinti. Zoltán két évtizeden át volt a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője. Itt nem csak az egyedülálló gyűjtemény muzeális feladatait látta el, de a magyarországi népi iparművészek egyik kiemelkedő szakmai támogatója is volt, a szakmai zsűrik, továbbképzések résztvevőjeként, valamint szakági kiállítások rendezőjeként. Kiemelkedő szerepet játszott a műcsarnokban rendezett kézműremek népművészeti szalon megrendezésében is, Fülemile Ágnes főkurátor mellett. Szabó Zoltán népzenészként a Pécsi Vizin zenekarban dudásként kezdte. Előbb horvát, bolgár és makedón, majd magyar dudán is megtanult játszani, annyira, hogy már több mint 20 éve tanít az Óbudai Népzenei Iskolában. A baranyai délszláv nemzetiségek hagyományainak kiváló ismerőjeként a Mohácsi csata 500. évfordulójára megjelent néprajzi kötetben ő írt a Sokác lakodalmakban szokásos, úgynevezett vilejátékról. A tréfás játék szereplője a tündérek, akiket az ördög elrabol az őket őrző gazdától. Hajnal előtt egy férfi beöltözött ördögnek. Fekete ruhát vett fel, arcát bekormozta. Faroggyanánt kemence tisztító pemetet erősített a derekára, a fejére fekete sapka, süveg vagy kendő került, két piros paprika szarvval. Egy másik férfi volt a seprűs őr. A fiatalabb asszonyok Sokác abroszt terítettek magukra, és libasorban az őr mögött vonultak a dallam első felére. A dallam második felénél az ördög mindig kiragadott a sorból egy-egy menyecskét. A végén az őrző és az ördög összeverekedett. A volt hódoltsági területeken széles körben elterjedt hasonló lakodalmi úgynevezett törökös játékokban a lányrabló szerepében mindig a törökök jelennek meg. A két alakot Berzenagy János sásdi gyűjtése kapcsolja össze. Az ördög egy férfi ígéretét veszi, hogy neki adja majd, amiről még nem is tud. Hősünk hazaérve várandós feleségétől tudja meg, hogy gyermeküket ígérte oda az ördögnek. Mikor a kislány felnő, érte jön az ördög, és elviszi. A történet énekelt balladaként folytatódik. A lány háromszor így kéri az ördögöt, hogy álljon meg. Lassabban, lassabban, bégbudai pasa! Mire a bégbudai pasának szólított ördög végül megáll, a lány meghal. Most Szabó Zoltántól Vujicsics Tihamér gyűjtéséből a Vile Duda dallamot halljuk.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsoport.

0: az ejhaj, hajlik a szedergaj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

0: magadban ér, maga tőlem sokat kér a sötétben.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A szemed, mint az ég, piros ajka, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

ilyen lesz majd mind a hét valamba. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, mind a bölcsőség a gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

bölcső zsír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk. Ring a bölcső zsír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

0: szerelem szép virágát ne tépd le. De barna kislány, mit ültettél szívembe? A szerelem szép virágát ne tépd le.
1: Danko. Válogatást hallottak a Danko Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, üdesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben napban, oda súgjuk halkan a cigánynak.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormány fő szavait. 35 milliós megtakarításra vágynak a magyar középkorúak. Ma is sok lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. A legkeresettebb bioáru kategória a bébi ételeké volt, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, majd a gyümölcsök és a zöldségek. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra, derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Csacsacsa, jó reggelt és derűs napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 23-án, szerdán 7 perccel, 6 óra után a Donkó Rádiót hallgatják. Hálásan köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Na de a többes szám. Fóti Tamás hangmérnök, Szabó Tamás zenei szerkesztő és a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor az, aki igyekszik mindent megtenni a következő 4 órában, hogy kellemesen induljon ez az őszies nap. Jó muzsikával, ez egészen biztos, a Szép asszony veszedelem énekli nem sokára Éliás Tibor. Ácsi, Ácsi, ide hallgass rám, hallhatjuk Máté Otillia előadásában. A Szüzek városa című zenés játékból az Öreg utcaseprő dalát játszom majd. Bilicsi Tivadar, Palcsó Sándor és Csalányi György énekel ezen az 1964-es felvételen, de játszom majd olyan örökzöldeket is, mint Demjén Ferenc. Gigantikus lágere a Most kell eldöntenem című dal. Megnézzük, milyen lesz az időjárásunk. Lehet, hogy nem csak a következő néhány napot figyeljük meg, hanem azt is, hogy mi várható indián nyár vonatkozásában. Névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás szeptember 23-a híres születésnaposairól. Nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés következik. Most pedig Karcagi Nagy Zoltán énekel. A nóta címe 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben. Ifjabb Berki Béla és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

a szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet az

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Egy perccel múlt 6:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1846-ban ezen a napon fedezték fel a Neptunuszt, míg 48-ban a képviselőház elfogadta az urbéli kármentesítés szabályait. Megszüntették az áprilisi törvények a jobbágyok földesúri szolgáltatásait, köztük a robotot, a dézsmát, a volt jobbágyok tulajdonába kerültek az általuk művelt úrbéres földek, a földbirtokosok veszteségének megtérítését pedig az állam vállalta magára. A szeptemberi döntés ennek pénzügyi rendezését szolgálta, többek között kamatozó állami kötvényekkel. Ugyanezen a napon mondott le István főherceg nádori tisztségéről. Ugye ő márciusban még fontos szerepet játszott az alkotmányos átalakulásban. Királyi helytartóként ő bízta meg Batthyány Lajost az első felelős magyar kormány megalakításával. Szeptemberre azonban Bécs és a magyar kormány konfliktusa kiéleződött. A főherceg elhagyta az országot, majd Bécsben mondott le. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a több évszázados magyar nádori intézmény. Ugorjunk bő 100 esztendőt az időben. 1951-ben ezen a napon rombolták le a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. A kommunista hatalom idején útjában állt, ugye ez a templom a felvonulási tér kialakításának és a hatalmas Sztálin emlékmű környezetének. A templom felrobbantása az egyházellenes diktatúra egyik jelképes eseménye lett. 1953-ban felszámolták ezen a napon a Recski munkatábort, ezt a Mátrában működő titkos AVH tábort, ide bírói ítélet nélkül hurcoltak ugye politikai foglyokat, volt katonatiszteket, és a rendszer más vélt, vagy valós ellenfeleit. 1500-1800 fogoly volt itt általában embertelen körülmények között fogvatartva és dolgoztatva a kőbányában. 1962. szeptember 23 először lépett fel Omega néven az együttes, a Budapesti Műszaki Egyetem várbeli Hessz András téri kollégiumában rendezték meg ezt a koncertet. És egy szomorú emlék, 84-ben ezen a napon zárt be a legendás Budai Ifjúsági Park. A búcsú koncertet a P-mobile adta, Elektromos Termetés címmel. Rengeteg szép emléke kötődik az embernek ehhez a különleges koncerthelyszínhez, akár nézőként, akár zenészként is. 2019. szeptember 23-a átadták a Puskás díjat, melyet egy mindössze 18 éves debreceni játékos Zsóri Dániel kapta, aki élete első NB1-es mérkőzésén egy igazán látványos ollózó gólt szerzett a Ferencváros ellen. Nem tartom kizártnak, ez egy zárójeles megjegyzés, hogy az idei Puskás díjra megint két magyar lehet esélyes, Urbik a Vasasból, aki a Győrnek rúgott egy iszonyatos nagy bombát, vagy persze Szoboszlai Dominik, aki pedig a Tottenham 3-1-es legyőzésénél az utolsó irgalmatlan nagy kapásgólt szerezte, zárójel bezárva. Ha nem is kronológiai sorrendben következik ez a történelmi esemény, de kapcsolódik a következő muzsikához, ugyanis 1707-ben ezen a napon lázadtak fel Selmec bányán a bányászok. A Rákóczi szabadságharc idején a stratégiai fontosságú bányavárosok a kuruc állam pénzügyeiben is jelentős szerepet játszottak. A Selmec bányai bányászok pedig az elmaradó és elértéktelenedő fizetség, valamint a rossz életkörülmények miatt tiltakoztak. A megmozdulást a katonaság sortűzzel verte le, 11 ember vesztette életét. Rákóczi megtérését játszom most a folytatásban Kacsó Pongrácz daljátékából. Tarnai Kis László énekel, Tordai Zoltán zenekar a kísér.

az a bűn és az a vétek. Ha az ízét sosem érted a csókra, hogyha egyszer új csillagok születnek,

Indián nyár, ráadásul, hogyha minden igaz, akkor minden eddiginél melegebb is lehet, akár 27 fok környéki vagy a fölötti hőmérséklettel is. Minden esetre ennyire ne szaladjunk előre, ezt majd látjuk, amikor bekövetkezik. Ma sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten és észak-keleten alakulhatnak ki. Kisebb záporok, 18-22 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk ma, szeptember 23-án, Krizosztom, Lina, Őszike és Telma napján. Fő névnaposaink a Teklánk, a görög Teokleia rövidüléséből keletkezett, azt jelenti, hogy Isten dicsősége. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A következő felvételt Dolhai Attila előadásában Koltai Gergely Kell még egy szó című dalát most önöknek játszom.

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort, és először a történelem és a politika területéről. 1713-ban született ezen a napon 6. Ferdinánd, spanyol király, míg 1916-ban azaz Aldo Moro, olasz politikus és miniszterelnök, akit 78-ban a Vörös Brigádok elraboltak, gondolom sokan emlékszünk, hogy a tévéhíradó mindig tele volt ezzel a hírrel, 55 napos fogság után meggyilkolták. Folytassuk tudomány, technika és ipartörténeti születésnaposokkal. Raffelsberger Ferenc térképmetsző és kartográfus 1793-ban született ezen a napon. Postaticként beutazta Európát, számos postai térképet készített, illetve a térképek sokszorosítására kidolgozta a tipometriát, ennél a térképjeleket a könyvnyomtatáshoz hasonlóan előre elkészített elemekből állították össze. Robert Bosch, német mérnök, nagyiparos 1861-ben született ezen a napon. Legfontosabb korai sikerei közé tartozott a gépjárművek megbízható mágneses gyújtás rendszerének tökéletesítése. Emellett talán kevesen tudják róla, hogy szociálisan kifejezetten érzékeny vállalkozóként támogatta a szakoktatást, a kórházakat és a munkavállalói jogokat. Richter Gedeon, gyógyszerész és gyáralapító, 1872-ben született ezen a napon, az Üllői úti Saspatikában kezdte meg gyógyszerészeti készítményeinek előállítását, majd Kőbányán 1907-ben hozta létre Magyarország első korszerű gyógyszergyárát, nemzetközi értékesítési hálózatot is kiépített, viszont a zsidó törvények miatt eltávolították saját vállalata éléről, és bár Svájcba emigrálhatott volna, nem élt a lehetőséggel, 44. decemberében nyilasok a Dunába lőtték őt. Szintén ezen a napon született a Nobel békedíjas skót orvos, biológus és táplálkozás kutató John Boyd Orr 1880-ban. Kutatásaiban azt vizsgálta, hogyan függ össze a táplálkozás az egészséggel és a társadalmi szegénységgel. Az éhezés elleni küzdelméért Nobel békedíjat kapott 1949-ben, és szintén ezen a napon született Kandó Kálmán munkatársa Mándi Andor, mérnök és feltaláló 1891-ben. Jelentősen hozzájárult Kandó Kálmán örökségének folytatójaként a Magyar Vasút villamosításához. Folytassuk gasztronómiával. Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró 1883-ban született ezen a napon. Ő volt az, aki a magyar konyha hagyományait korszerű európai vendéglátással ötvözte. Sport. Tarics Sándor, olimpiai bajnok, vízilabdázó, építészmérnök, 1913-as születésű, a 36-os berlini olimpián nyert aranyat a magyar vízilabda válogatottal, 1917-ben született a kalapácsvető, szintén olimpiai bajnok, Németh Imre, 48-ban első magyar atlétaként állított fel világrekordot kalapácsvetésben, és végül a művészet, az irodalom, a film és a zene területéről néhány híres születésnapos. Kónya Sándor operaénekes tenor 1923-ban született, jelentős részét a pályájának külföldön töltötte. Lakatos István, Balázs Béla díjas filmrendező, operatőr, aki elsősorban dokumentum és ismeretterjesztő filmeket készített, 1938-ban született. Egy napon Romy Schneider, osztrák születésű, német-francia, csodálatos színésznővel, hihetetlen, hogy mindössze 43 esztendősen hunyt el, Julio Iglesias, Grammy-díjas spanyol énekes, 43-as születésű, tudjuk, hogy eredetileg labdarúgónak készült, de egy súlyos autóbaleset után kezdett el gitározni és dalokat írni. Bruce Springsteen, Oscar és Grammy-díjas rockzenész, a főnök 1949-es születésű, a Streets of Philadelphia című daláért nyerte az Oscart, és végezetül Kőszegi Ákos, különlegesen csodálatos hangú Jászai Mari díjas színművészünk születésnapját is ünnepeljük meg, ő 1960-as. színházi és filmszerepei mellett talán az egyik legismertebb magyar szinkron színész. Neki is, és önöknek is, kedves születésnaposok, nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok. A Szüzek Városa című zenés játékból hallhatnak részletet. Érdekes amúgy magának ennek a műnek a létrejötte is, ugyanis Mark Twain Lóvá tett város című műve alapján készült. Vince Otto a zeneszerző, a versek és szöveg Vidor Miklós munkáját dicséri. A Szüzek Városa címet kapta ebben a keresztségben, a dal előadója pedig Bilicsi Tivadar, Palcsó Sándor és Csajányi György, címe pedig az Öreg utcaseprő dala.
2: Edinburgh az olyan város, nincsen párja, Edinburghben jól vigyáznak minden lányra. Egy se léva, egy se csíl, csak itt az erkölcs nem beszél, csak de törvény és hatalom,
3: hatalom!
2: Edinburgh az olyan város,
3: Edinburgh az olyan város,
2: minden lánya hajadon

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, a Monti Csárdás zárja ezt a zenei órát ifja Sánta Ferenci zenekar előadásában. 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, Verpe Léti Akácos, ez a csárdás indítja a következő zenei órát Pék László előadásában. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: És ez továbbra is a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 7 órakor, szeptember 23-án, szerdán, Tekla és Livius napján. Én Benyó Rita vagyok, az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden. Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az MNB volt elnökét és további 6 embert az Erste ügyben.
9: Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács.
8: Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Következnek a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt idéztek be, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség.
9: A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsy György korábban a YouTube csatornáján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte nem állja meg a helyét. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre.
8: Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés miatt nyomoznak az NKA ügyben.
9: A hírre reagálva Magyar Péter arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett két ellenzéki politikussal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. Sesták Miklós közölte, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, hogy a nemzeti kulturális alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás.
8: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját.
9: Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. A Krónika után műsorunkban Polyák Gáborral beszélget a műsorvezető Benyó Rita.
5: Kossuth Rádió. Újra
0: mindenkié.
8: Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, jelentette ki a miniszterelnök.
9: Magyar Péter ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A kormányfő úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja.
10: Éppen azt mutatja meg, hogy Magyarország gyógyul, ha ezeket a vitáinkat felelősséggel, transzparensen az ország érdekében tudjuk lefolytatni. Ezért most tisztelettel arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az országgyűlés mielőbb megválaszthassa Magyarország új legfőbb ügyészét. A cél közös. Olyan ügyészségre van szükség, amelynek függetlenségéhez, szakmai működéséhez és pártatlanságához nem férhet kétség.
9: A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Így válaszolta a Sándor Palota arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték. Az államfő megtette javaslatát, a legfőbb ügyész személyére arról az országgyűlésnek kell döntenie.
8: Új 2,5%-os inflációs célt tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnöke jelentette be a monetáris tanács keddi ülése után.
9: A testület a globális kockázatok miatt az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatotta az alapkamaton, az irányadó ráta 5,5% maradt. Marga Mihály hangsúlyozta, az inflációs cél 2028-as alkalmazása elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodásra. Közölte a döntésnek, a magyar gazdaság számára hosszabb távú előnyei is vannak.
11: Először is az alacsonyabb cél mellett már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez.
8: Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián.
9: Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: A KDNP 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát.
9: Az ellenzéki párt gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodás, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét.
8: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program.
9: Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte. A jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
8: Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon.
9: Az október 10-i és 11-i programon többféle távot is ki lehet próbálni. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra még lehet jelentkezni. Az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, a fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek futók.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A címvédő lengyel válogatott az elődöntőbe jutott az olasz bolgár finn román közös rendezésű férfi röplabda Európa bajnokságon. Lengyelország Németország 3-0. A franciák szintén három játszmában verték a románokat. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa bajnokságon. A 48 kg-os Szelecki Léla és az 50 kg-os Szaka István azonban kiesett a negyeddöntőben, az ötödik helyen zártak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Köszönöm a figyelmüket!
13: Közlekedés.
9: Szalakorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál. A 166-os kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű.
13: Időjárás.
9: A gomoly felhők mellett mindenütt sok lesz a napsütés, elszórtan főként északkeleten-keleten lehetnek záporok, zivatarok, megélénkül a szél, délután 17-22, este 5-10 fok várható.
8: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

más élet szerelem, nincs se banná semmi sem a világon. Amikor a csókjait ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet szerelem, nincs se banná semmi sem a világon.

0: Város élet, szerelem, nincs se annál semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Város élet, szerelem, nincs se annál semmi sem a világon.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 23-a van, szerda. Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Természetesen lesz egy kis gondolatbéli kirándulás, mint ilyenkor mindig. Egy újabb kis települést fedezünk fel szűk fél óra múlva. Az óra végén Balog Marian és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Angéla Bardóczi Attila előadásában, Lehár Cigány Szerelem című operettjéből Ilona dala, Fisú Mónika énekel, a nóták között pedig hallhatják az Icipici kis galambom kezdetűt Puskás Sándor, vagy a Csicsak rózsámat Kalmár Magda előadásában. Elsőként Kovács Erzsi 1958-as felvétele szól, címe Zsákba macska minden nő. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis mi nagy dolog ember.

Nagyjából több mint 5 órája bekövetkezett az őszi napi egyenlőség. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ugye ilyenkor volt a nappal is az éjszaka megközelítőleg egyenlő hosszúságú. Mostantól a csillagászati ősz veszi kezdetét, rövidebbek lesznek a nappalok, de hát ezt már megszokhattuk, és lélekben készülhetünk is rá. Érdekes, hogy a régi kultúrák egészen másként osztották fel az esztendőt, például a kelták és a hagyományos kínai időszámítás szerint is az ősz már augusztusban elkezdődött, így az őszi napi egyenlőség nem az évszak kezdetét, hanem annak egészen pontosan a közepét jelentette, de ha már Kína, akkor az is érdekes, hogy itt az egyik őszi jelkép, a krizantém, ami nálunk inkább halottak napja környékén válik népszerűvé, Kína és Japán is egyébként a krizantémot tartja az ősz egyik jelképének. Talán nem túl komoly belemagyarázása, azt mondom, hogy ez a napi egyenlőség szólhat az egyensúlyról, de szólhat a változásról is. Egyetlen rövid pillanatra, mintha világosság és sötétség egyensúlyba kerülne, de csak azért, hogy utána tovább forduljon az év kereke. Lehet, hogy egy picikét melankolikusabban, egy picikét lassabban, de mindenféleképpen derűsen. Ezért azt szeretném kérni hangmérnök kollégánktól, hogy most játsszuk le a Sándor Mátyás fő témáját, talán ez illeszkedik legjobban a hangulatunkhoz most.

0: perccel múlt fél nyolc, jó reggelt!
1: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Csépa község Jász-Nagykun Szolnok megyében, a Kunszentmártoni kistérségben, a Tiszazugban találjuk, közúton és vonattal is meg tudjuk közelíteni.

segíteni. Neve az István személy név régies alakját, a Csépán, vagy Csépány nevet őrzi, a térség első lakosai pedig a kőkori, neolitkori körös kultúrához tartoztak, és a bronzkorban is lakott terület volt, kimutatható a szkíták, a szarmaták, hunok és avarok településének nyomai is. A honfoglalás után Tiszazugon a Megyer törzs és Ond vezér osztozott, Szent László magyar király alatt pedig a vidék egy részét az egri püspökség szerezte meg. Habár a Csépa névvel csak a 15. században találkozunk, a falu területén korábban három település is állt, Pókaháza, Himód és Vaja. Második Ulászló király a falu Celvénnyel együtt Pest vármegyéhez csatolta, Gyula törökök általi elfoglalása után pedig az egész Tiszazug török uralom alá került, és 1664-ben már elhagyatott településként tüntették fel. 1721-22-ben újra elsősorban palócokkal népesítették be Csépát, ekkor már Heves és Külsőszolnok vármegyéhez tartozott, többségében római katolikus lakossága 1729-ben vályokból épített templomot Szent Jakab tiszteletére. A ma is látható templom csak 1789-ben készült el. Emellett még feltétlenül felkeresném a csépai fertőt egy nagy sétára. Ez nagyjából 65-70 hektáros terület. Nádas növényzet uralkodik itt a területen, nagyon gazdag az állatvilága is. Igaz, hogy védett, de szabadon látogatható. Emellett a helytörténeti és óvodatörténeti kiállítást ajánlom a figyelmükbe. Előzetes bejelentkezéssel lehet meglátogatni, illetve több tiszai holtágat is találunk erre. A horgászok előszeretettel látogatják ezt. Érdemes tehát Csépát is megismerni, felkeresni, kirándulni, sétálni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Remélem, hogy kedvelik az operettet. Ilona dalát Lehár Cigány Szerelem című művéből Fisül Mónika előadásában most önöknek játszom. Bagó János és zenekara kísér.

Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Jó reggelt és derűs napot kívánok! Fokozzuk a fokozhatatlant, Rácz Béla és zenekar a muzsikál a folytatásban, majd népzenei nyomozóirodánk Balogh Marianna és Bolya Mátyás összeállítását hallhatják. 8 órakor hírek következnek, a 100 volt Celsius 3 kívánság című dala nyitja a következő zenei órát. Kérem, tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Nemrég a Nomád világjátékokhoz kapcsolódó konferencián és koncertsorozaton vettem részt Kirgiziában. Oda úton az isztambuli repülőtéren ismerős, de nem odaillő hang jelezte a beszállás kezdetét. Egy havasi kürt felhangjai. Megszólaltatója egy kalapos, vidám román ember volt, Rözván Rosó. Ezen a héten az ő felvételéből válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 555. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Rözvárosú, aki szatmárnémeti származása miatt tökéletesen beszél magyarul, kulturális antropológiát tanult a kolozsvári, a bécsi és a jénai egyetemeken. Doktori kutatása az archaizmust, mint a hegyvidéki területek antropológiai sajátosságát vizsgálja, egy Móczvidékre fókuszáló esettanulmányon keresztül. Az elmúlt évtizedben számos terepkutatást végzett a kulturális örökség elemeinek dokumentálására Erdélyben, valamint Közép- és Dél-Kelet-Európa más régióiban. Kiemelt figyelemmel fordul a vidéki közösségek közötti kulturális cserekapcsolatok felé.

A Mócvidék, vagyis Cára Mocilor zenei világa egy olyan archaikus kultúra része, amely gyökeresen különbözik a szomszédos erdélyi tájegységek népzenéjétől. A mócok zenéjének eredeti, karakteres magva a Kis Aranyos és a Nagy Aranyos völgyében fekvő, elszórtan elhelyezkedő településekhez köthető. Ezen kívül a 18. századtól elvándorolt móc népesség hozta magával ezt a zenei örökséget néhány Kolozs megyei faluba is. A régmúltból megőrzött zenei szerkezetek és a sajátos előadói stílus sokáig érintetlenül fennmaradhattak ezekben az zárt közösségekben. A 2000-es évek elejére azonban ez a tradíció teljesen eltűnt. A régi adatközlők közül mára szinte senki nem él. Ennek a repertoárnak megmentése egyre inkább azoknak a kutatóknak és előadóknak a felelősségévé vált, akik még a régi mesterektől sajátíthatták el ezt a zenei örökséget.

0: Rözvárosú és zenekara játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Innótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
4: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést jogi, nem politikai alapon hoznak. Gomoly felhős idő valószínű sok napsütéssel, 17-22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénymódosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A javaslat alapján a NAV feladata lesz, hogy vizsgálja az érintettek és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász szerint ugyanakkor a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg az elmúlt 16 év, mint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia és a közösségi média térnyerése. Emellett terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötte, amely végül nem is lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek nyugdíjas korukra. Ekkora összeget kellene félretenni ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra. Derül ki egy felmérésből. Ehhez már 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Jelenleg 6-11 fok között alakul a hőmérséklet, kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő. 8 óra 4 perc.
2: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 23-án, szerdán, lassan 8 perccel 8 óra után. Köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, és bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is. Támpontokat ad az egészségpercek, nagyjából 10 perc múlva, 3:49 környékén főzöcske, de okosan egy újabb kellemes őszi ételt, egy krémlevest fogunk elkészíteni, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Vége már a Dáridónak, Mészáros János elek előadásában, vagy a Jaj, de szép kék szeme van magának, Tolnai András énekel. Természetesen lesz világzene, mint ilyenkor mindig, a Deep Forest és Sebestyén Márta felvételét játszom. Az örök zöldek között pedig hallhatják majd a Magyar Rádió Tánczenekarának Térzene című felvételét is. Elsőként Csárdás, az Abasári, előadója Takács Béla, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, Derűs napot!

0: havarna.
1: Két perc múlva 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Számtalanszor beszéltünk már, hogy mivel tudjuk az éjszakai alvást elősegíteni, hogy minél nyugodtabb és pihentetőbb legyen, és számtalanszor beszéltünk már arról, hogy a kékfény, a televízió, az okostelefon, de akár egy okos óra fénye is megzavarhatja az embert, de egy új kutatás, amire rávilágított, hát kifejezetten ijesztőnek tűnik, ugyanis egy frissen közzétett kutatás szerint még a minimális éjszakai fényszennyezés is képes megváltoztatni a szívizomzat működését, ami pedig jelentősen növeli egy jövőbeli szív- és érrendszeri megbetegedés kockázatát. Hangsúlyozzák a szakértők, hogy az éjszakai fényszennyezésre mostantól a szívbetegségek egyik újszerű, de kritikus kockázati tényezőjeként kell tekinteni, és ez ellen az orvosoknak és nekünk magunknak is tudatosan kell fellépnünk. Egy luxot elméletileg nem haladhatná meg a fényerősség ideális esetben a hálószobában a pihentető és egészséges alváshoz. Összehasonlításképpen a 3 lux körüli érték mindössze annyi fényt jelent, mint a lágy holdfény, vagy az ajtó résén beszűrődő halvány ragyogás, tehát ezt tessenek szívesek lenni még osztani 3-mal. Tényleg nem ijeszgetésből mondom, de a kutatás eredményei között szerepel egy olyan kitétel, hogy akik éjszaka 3 luxnál erősebb fénynek voltak kitéve, amit akár egy kijelzővel felfelé fordított okostelefon is tud produkálni, vagy egy digitális ébresztőóra, nos, ezeknek az embereknek a szív bal kamrájának a fala megvastagodott, ez a változás pedig csökkentette a kamra belső térfogatát, a rugalmasságát, így a szív pumpáló funkciója lényegesen kevésbé élethatékony. Tényleg nem ijeszgetésből mondom, de természetesen magamnak is szól a figyelmeztetés, hogy minél kevesebb fény éjszaka. A jó egészség egyik titka. Kár valakit visszahívni hazug szóval. Sántor Zsolt énekel most a folytatásban. Tordai Zoltán és zenekar a kísérlet.

0: dekanultak a régi marad. Dekanultak a régi marad. Dobja rám egy lapáta, dekanultak a régi marad.
1: Nóták a folytatásban, olyan, hogy de szép kék szeme van magának, Tolnai András előadásában Csendő Felder is napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Utána egy kisebb csárdás csokrot nyújtok át önöknek Bokor János előadásában, most pedig világzene, Sebestyén Márta és a Deep Forest felvétele forog, este 9-től pedig még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban.

meghalni is kész volna életem. Az én babám rózsaszín szoknyám,

kerül a nehéz próbálatot. Mert az öker a véletem magának szánja, az anyja a lányát nem magának szánja, nem ha magának szánja, zárja a létkába, ne jegyesz személem estére

Jobban megölel a babám, mindjárt megcsósol. De én is elhervadok, helyre beteg vagyok. Ha megölel a babám, mindjárt megcsósol. Hogy sárgul már a kukoricaszár, vadvirágos madártalosok.

0: másik leszünk. Bár!
1: Nyár végi, inkább ősz elejé ízek, gyömbéres, körteleves készül a konyhánkban. Nem sokára derűs napot kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják. Nem feltétlenül kell forrón fogyasszanunk, hiszen azért még nincsenek minuszok, de langyosan, akár hidegen is egy különleges, csodálatos kulináris élmény szerezhetünk magunknak, ami ráadásul roppant egészséges is. Hamarosan a részletek, most a Magyar Rádió tánczenekarának Térzene című 1957-es felvételét játszom.

0: Két percen múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Tovább tart lehűteni, mint elkészíteni a gyömbéres körtelevest, mondom már is a hozzávalókat. Fél liter víz, egy rúd fahéj, nagyjából 8-10 darab szegfűszeg, egy darab csillagánis, két darab citrom, körtéből, nagyjából ilyen közepesekből 7-8 darab kell hozzá, 10 dek a kristálycukor, egy ilyen centi, másfél centi gyömbér és 3 deci tej. Első lépésként a vízbe beledobjuk a fűszereket, a citromok reszelt héját, és közepes lángon 5 percig forraljuk, hogy minél jobban kijöjjenek az aromák, közben meg tudjuk hámozni a körtéket, kicsumázzuk, 3 darabot 1 centis kockákra vágunk, majd összekeverjük a kifacsart citromlével, a többi körtét pedig érdemes nagyobb darabokra vágni, bedobni egy lábosba, rászűrjük ezt a fűszer kivonatot, hozzáadjuk a cukrot, belereszeljük a gyömbért, közepes lángon puhára fűzzük a körtét, majd egy botmixerrel leturmixoljuk, mehet bele a tej, még egyet forralunk rajta, majd belekeverjük a citromos körtekockákat is, utána érdemes langyosra hűlni hagyni, majd berakni a hűtőbe, hogy alaposan lehűljön. Nagyon kellemes, pikáns, igazán finom ételt kapunk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című művéből jön a részlet, Kiesketett a címe, előadója Lukács Anita és Vadász Zsolt, az Operett Színház zenekarát és énekkarát, Fejfer Gyula vezényli.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 9 óra nem sokára, következnek a hírek, addig Lakatos Miklós és zenekar a muzsikál, Árad a Dunavize, ezzel a csándással indítjuk a következő zenei órát, előadója Szóka Júlia, kísér Tordai Zoltán és zenekara.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hol nem volt.
2: Még az óperenciás tengeren is túl.
3: A mese tanít.
2: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
3: Megnevettet.
4: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
3: Ám végül mindig győz az igazság.
2: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
3: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Stabil a Tisza párt támogatottsága. A biztos szavazók körében 64%-on áll, a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát a hónap eleje óta a vállalkozások. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poyák Adrien. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egyenruhára költötte, amit végül nem használtak. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó több milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Közvádas ügyekben az országgyűlés mindig elfogadja az ügyészség indítványát, és kiadja a képviselők mentelmi jogát, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a Parlament Mentelmi Bizottságának KDNP-s alelnöke. Hargitai János hangsúlyozta, ilyenkor nem mérlegelik a bűncselekmény súlyát. A legfőbb ügyészhelyettes tegnap Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte különböző ügyekben. A mentelmi bizottság hamarosan dönt, a végső szót pedig az országgyűlés mondja ki, tette hozzá Hargitai János. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7, illetve 8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugta tömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Megnyílt a 48. World Skills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A vasárnapig tartó rendezvényen 68 ország és régió, csaknem 1400 fiatal szakembere méri összetudását 64 versenyszámban. Magyarországot 29 fiatal képviseli 25 versenyszámban. Xi Jinping kínai elnök a megnyitóra küldött üdvözlő levelében azt írta, a technológiai fejlődés és az ipari átalakulás felgyorsulása világszerte jelentős változásokat hoz a szakmai készségek területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 23-a, szerda van, 6 percen múlt 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, és remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak. A folytatásban, ahogy a délelőtt befordulunk, micsoda nóták, volt-e már szívedben fájdalom, énekli Bányai Márton, Cudar ez a világ, ezt a Csárdás Csík József előadásával hallgatjuk meg, az Express Jani című dalát is hallhatják meg az örök zöldek között, mint ahogy Farkas Bálint előadásában Fényes Szabolcs, Békefi István Valami kis szerelem című szerzeményét is. Szólnak majd Dankó klubos átiratok, örök zöldek cigányzenekari kísérettel, elsőként pedig részlet a Csókosasszonyból Péter Filili és Brass Bence énekel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Javulok tehát, fejed viszont a hát, asztalra gyógyolják. Azt mondja a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, fejed viszont a hát, asztalra gyógyolják.
1: Néhány információ a közlekedésről. Vésztő és Gyoma között a teljes útvonalon bizonyos vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Javaslom, hogy tessenek tájékozódni elindulás előtt. Baleset történt az M0-ás déli szektorán, Dunaharaszti közelében, az M1-es felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél igaz, hogy már megszűnt a sávlezárás, de nagyon hosszú volt a feltorlódott kocsisor. Ez nehezen oszlik fel, és hatással van az M51-es autóút felől érkezőkre is. Az M3-as Pest felé vezető oldalán, az M35-ös csomópontjánál egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, a 186-os kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el. A fővárosban Csepelen az Erdősor utcában történt, hát egy jó bő fél órája baleset, lehet, hogy még lassítja a haladást. A Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban jelzőlámpa hiba akadályozza a folyamatos haladást, mint ahogy a 13. kerületben a Dózsa-György úton is, és ha minden igaz, lehet, hogy ez délután 2-ig eltart. Az információk szerint vigyázzanak és jó utat kívánok! Születés, napos köszöntés. Most Nagymegyeren Monduk János figyeljen nagyon, ugyanis a következő felvétel majd önnek szól 76. születésnapja alkalmából. Szívből gratulál önnek Ábrahám László, Nagy Szaláncról, a dal pedig a Jani, az Express slágere. Isten értesse!

0: Ismétlés a tudás anyja, ezért elmondom az elérhetőségeinket, hogyha születésnapos, névnapos vagy házasság évfordulós köszöntésbe vonnának be engem. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Szóval 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, a posta címünk. Donkorradio@mtva.hu az e-mail cím, erre érkezett a következő kérés, de nyugodtan írhatnak akár a Donkor Rádió hivatalos közösségi oldalán üzenetet, akár a Hajdú Tiboroson is. El fogjuk olvasni. Remélem, hogy Nikit fel tudom köszönteni most.
1: Igen, tessék.
0: Jó reggelt kívánok! Nikolettel szeretnék beszélni, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból.
1: Jó reggelt, Ferencini, Fekete Nikolett vagyok.
0: Csókolom, ha van egy fél perce, a merénylet, amit ön ellen kitervelt valaki, az a születésnapján való köszöntés. Nagyon boldog születés!

0: Hát ennek, hogy nem véletlen, van benne egy kis pajkosság, egy ilyen kis cinkos összekacsintás, és leginkább mindenek előtt a szeretet. Még egyszer, kedves Nikolett, nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Szép napot, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

csak most marad csendben. Nézd, az úszó, hogy mozog, korán reggel kukacukat szedtem.

0: csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

Talán nem is tudják sokan, hogy szeptember 23-a milyen fontos dátum a magyar rock történetben, bár ha reggel 4:15 környékén figyeltek, akkor sejtetik, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nos, ha kíváncsiak rá, hallgassák a mai aranylemezeket, fény derül erre, a nem is annyira titokra. Tölgyi Kriszta elárulja önöknek, és játssza az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit, mint ahogy én is a folytatásban, csak egy kis csavarral, örökzöldek cigányzenekari kísérettel a folytatásban, már is az összecsendül két pohár, előadója Budai Beatrix, Lakatos Miklós és zenekar a kísér.

Csépa volt, ma reggel a naptelepülése, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen Csongrád érintésével tudunk átkelni a Tiszán, és már is ott vagyunk. Csongrád egyik városi részében valamikor önálló település volt Bokros. Az itteni születi felvonulás világszerte híres eseménye Csongrád Csanád megye értéktárának büszkesége. Ezt mutatja be a folytatásban Becsei Ján Miklós színművész. Addig Haki Tamás és a Stúdió 11 felvételét hallhatják. 10 órakor a híreket követően indul Aranylemezek című műsorunk. Tölgyi Krisztával, majd Jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, és felhívnám a figyelmüket egy esti műsorunkra, ugyanis a Dankó Rádió, mint minden eddigi évben, 2026-ban is csatlakozik az Európai Folklór napjához, és ma este 8 órától Táncházban című műsorunkban Kalota Szegedik legjelentősebb primása Netisanyi és kedves tanítványai, az Ökrös és a Muzsikás együttes felvételei szólnak, valamint a 100 éve született Kalózs Zoltán népzenekutató énekel, emléket állítva minden falusi zenész, mesternek és táncházas előadónak, akik a magyar népzenét világszerte ismerté tették. Várja önöket tehát 8 óra után 4 perccel a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária a Dankó Rádióban. Ma reggeli műsorunkat, hogyha van kedvük, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Hajdú Tibor szerkesztő műsorvezető búcsúzik, holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád.
1: Csongrádi borvidék, bokrosi szüreti felvonulás. Őszi bálakat a 19. század második fele óta tartanak a tiszaparti városban. A mulatságok rendezése a szőlősgazdák egyesületeinek a kezében volt. Csinálták is mindaddig, ameddig lehetett. A második világháború után a megerősödő kommunista hatalomnak nem tetszettek a polgári szerveződések, és betiltották ezt az ellenőrizhetetlen tevékenységet. Az 50-es évektől a szocializmus évtizedei alatt alkalmanként a termelőszövetkezetek vagy a KISZ irányításával újra lehettek szüreti felvonulások. 4 évtizeden átment ez így, majd 1991-ben Csongrádon a művelődési központ élesztette fel a valódi hagyományokat. Október 13-án lovaskocsik járták az utcákat és a szőlőhegyet. Az alkalmi kisbíró táncosok és zenészek segítségével hívta a város lakóit a bálba. A Csongrád bokroson 2008 óta létező szüreti felvonulás és bál ma már valóságos ünnep. A szokás felújításában főszerepe volt Buzder Lajosné tanítónőnek, aki összegyűjtötte a hagyományokat. A helyi katolikus templom előtt elhelyezik a jelképet, a szőlőkoszorút. A felvonulás majd a Szent Mise után, a hatalmas sátorban hajnalig áll a szüreti bál csőszlányokkal, csőszlegényekkel, az öreg csősszel és a hegybíróval, aki ellenőrzi a díszítmények őrzését, és bizony megbünteti a tolvajokat.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Mobilon már 3,8 milliárd forintban értékben állítottak ki nyugtát. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, 17-22 fok várható. Köszöntöm hallgatóinkat a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Inkább társadalmi, politikai üzenete van a tervezett vagyonadónak, melyről hamarosan társadalmi egyeztetés is kezdődik. Erről beszélt Bot Péter Ákos közgazdász a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke hozzátette, ebből az adóból nem származna akkora bevétel, amely érdemben befolyásolná az államháztartás helyzetét. Az egyetemi tanár szerint az, hogy a jegybank 2,5%-ra csökkentette a középtávú inflációs célt, az eurózónához való közeledést szolgálja. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte, elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchát törölt a szankciós listáról. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Idén ősszel, ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. Az időjárásról. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
5: Ezek. Jó napot kívánok, az ősz első hivatalos napján Tölgyi Krisztina vagyok. Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, vagyis mostantól hosszabbak az éjszakák és rövidebbek a nappalok, de ez nem szegi a kedvünket, hiszen a képzeletbeli időgépünk évszaktól függetlenül is működik. Ma Kovács Kati, Konzsuzsa, Szécsi Pál, az Edda, a Tátrai Band, az Omega és az Illés dalait is hallhatják. Kezdésként pedig Fenyő Miklós énekli a Made in Hungária.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

Egy olasz világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig egy olyan felvételről, amit ma hallhatnak először, de egészen biztosan nem utoljára a repertoárunkban. Turci István magyar szövegével a Miért búcsúznál című örökzöldet a Budapesti Operettszínház művészei Süle Dalma és Ninduk Huang Long éneklik a színház zenekara, énekkara és musical együttese kíséretével, Fejfer Gyula vezényletével.

Egy újabb világsláger magyar változata az aranylemezekben, ezúttal Franciaországból. Daniel Gérard dalszerző, előadó művész Butterfly című szerzeményéhez Szécsi Pál írta a magyar szöveget, és Kismadár címmel el is énekelte 1972-ben. Magas fák.

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jó,

az a szegény hülye. Úgy eped lángol, s mindjárt bomol, de néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtatja.

Fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfit

0: tessék!
1: Generációja egyik legkiemelkedőbb színésznője volt Domján Edit, aki emlékezetes örökzöldeket is hagyott az utókorra. Tomsics Rudolf és Vas Valéria Fátyolos a szemed című dalát 1971-ben énekelte el. A felvétel után képzeletbeli időgépünkkel jó messzire utazunk előre, egészen az új évezredbe, hiszen 2006-ból csendül fel Szabó Tibor és Kara Mihály Vidéki Sanzon című szerzeménye az aranylemezekben. Az év zenekara Petőfi zenei díjjal is kitüntetett Magna Cum Laude előadásában.
2: Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved. Látod?

könyvbe lábad. Látom én valami kellemetlen eset, percek óta level. Szólj nekem,

legördül hirtelen, mint a hulló csillagok. Ne féljén, itt maradok vele.

0: tudom én, hogy mit érzel. Kicsit bánt a szó, a csend a jó. A csóknál ne sírjál, mert minden könycsepp nekem fáj.
1: Aranylemezek.

kétszer is győzött a Lady N című dal. Először 1979-ben, amikor Sökk Ottó és Solymos Tóni szerzeményét Korda György bemutatta a Made in Hungary rádiós dalversenyen, és meg is nyerte vele. Aztán 2022-ben újra, amikor Péter Schramek feldolgozásában a Lady N győzött a Dunán, a Csináljuk a Fesztivált című műsor aktuális évadában. Az aranylemezekben most az eredetit hallgatjuk meg Korda György előadásában. Utána pedig maradunk még a vidám hangulatnál, sőt még fokozzuk is, hiszen Hofi Géza és Kós János zseniális előadásában hangzik el a Macska duett, amit a szintén zseniális szerzőpáros Malek Miklós és Szenes Ivány

0: Ja.
1: Magasabban fönt.
0: Nem tudom.
1: Ti nem macska.
2: Egyedem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj!

Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke rád emlékezem, de fáj a kezem.

fogtam meg, a villantrótot fogtam meg, én igazán zavartalak, jaj, jaj, jaj, én igazán üldöztelek.

0: akart a cudar? Ő tudja csak, mit akar?
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na. No.

0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
1: Nehéz a nehézséggel szemben.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most irány 1985. Ekkor készült az a felvétel, amelyen Viktor Máté és Bradány Iván Nem az élet a hibás című sanzonját Kerté Zsuzsa énekelte el. Hatalmas rocksláger lett Pataki Attila szerzeménye a Kör az Edda előadásában. Soltész Rezső pedig Bradány Iván magyar szövegével énekelte el a Házi buli című francia film zenéjét, Vladimir Kozma szerzeményét Rólad álmodozni jó címmel.

Ha már a mai műsort azzal kezdtem, hogy hivatalosan is beköszöntött az ősz, akkor az aranylemezek első részét is ebben a hangulatban búcsúztatjuk, az Elsöpri a szél című dal feldolgozásával. Wolf Péter zenéjét a hírekig a Stúdió 11 zenekar szólaltatja meg. És hogy a folytonosság megmaradjon, a hajnali széllel nyitjuk a második óránk örökzöld zenei összeállítását a Tátrai Bend előadásában. 11 óra után

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Brüsszel hazánk számára. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Gomoly felhős, napos az idő az országban, 17-22 fokot mérnek. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatóak a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A javaslat elfogadására alapesetben egy hónapja lesz a tagállami kormányokból álló uniós tanácsnak. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürchtpált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürchtpál az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürchtpál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, azt azonban csak alapos előkészítés és tesztelés után élesítik majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt, amit korábban fertőzés veszély miatt zártak be. A fertőtlenítés után levett levegő és felületi minták eredményei valamennyi esetben negatívak lettek, így újra fogadják a betegeket. Az intézmény közölte, a kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Vetítésekkel, közönségtalálkozókkal, interaktív bűnügyi helyszínnel, rendőr és mentőkutyás bemutatókkal, valamint nyomozós társasjátékokkal is várja az érdeklődőket holnaptól vasárnapig a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A Hírös Agóra és a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság közös rendezvényén a külföldi alkotások mellett hazai bűnügyi filmek, például a Martfűirém, a Dökkesejű vagy az Itt érzem magam otthon is látható lesz. A kísérő programokra és szakmai bemutatókra a belépés ingyenes, a filmvetítésekre jegyet kell váltani. Az időjárásról. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17 és 22 fok közé melegszik a levegő. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A Tátrai Band nyitja a második óránkat Pál Völgyi Géza és Kovács Tamás Hajnali Szél című dalával 1996-ból. Utána színházba megyünk, és Hernád Lilit előadásában meghallgatjuk Volt Péter és Szenes Iván Szomorú Boldogság című szerzeményét, a Ninocska című darabból, melynek 1988-ban volt az ősbemutatója a Vidám színpadon. Jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szeptember 23-a van, amiről talán nem is tudták, milyen fontos dátum a magyar rock történetben. Éppen 64 évvel ezelőtt, 1962-ben Enapon, a Műegyetem Hess András téri kollégiumában adta első koncertjét az Omega együttes már ezen a néven. A fiatal egyetemistákból álló Beat zenekar addig név nélkül zenélt együtt, és amikor visszatértek a nyári szünetről, ők is a plakátokon szembesültek azzal, hogy a türelmetlen szervezők kitalálták nekik az Omega nevet, hogy valamit kiírhassanak. Kóbor János és Benkő László állítólag összenézett, rácsodálkoztak és még egy kicsit fanyalogtak is, de aztán elfogadták az Omega nevet. Sőt, később rájöttek, mekkora teli találat is ez a név, hiszen amikor már Nyugat-Európában is koncertezhettek, az ottani közönség is gyorsan megjegyezte a jól csengő, könnyen kiejthető, nemzetközi szempontból is remekül használható nevet. A 64 évvel ezelőtti koncertjük pedig nem csak óriási siker volt, hanem egyben könnyű zenei mérföldkő is, mert gyakran a magyar beatzene születésének szokták nevezni. Az Omega ezután a koncert után állandó hétvégi fellépési lehetőséget kapott a Műegyetemtől, és létrejöhetett az állandó koncerthelyük, amiről az összes akkori beatzenekar álmodozott. Az aranylemezekben most 1968-ból hallgatjuk meg Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét, a Gyöngyhajú lányt az Omega előadásában.

A Beat korszak egyik legjellegzetesebb, mostanra pedig már örökzöldé vált slágerével, egy igazi generációs dallal folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig Szörényi Levente és Bródi János Ne gondold című szerzeményével az Illés előadásában. Ne gondold!

hogy mondja már, miért történik az, hogy két

Keresve járják az utat, az égen minden csillag csak feléd mutat, hogy

sokat. Bánatosan keresve járják az utat, az égen minden csillag.

Komár László jócskán megelőzte a korát, hiszen ő már a Csini Baba című film bemutatása előtt majdnem 10 évvel újra divatba hozta a táncdalkorszak addigra szinte elfeledett nagy slágereit, és megismertette, megszerettette ezeket a remek dalokat egy teljesen új generációval a 80-as évek végén. Egykor Németh Lehel vitte sikerre Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton című dalát, amit Komár László 1987-ben dolgozott fel, Reszket a Hold címmel, és már szól is az aranylemezekben.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ma szeptember 23-án van az Európai Folklór napja, vagyis a European Folk Day, amelyhez a Dankó Rádió idén is csatlakozik, mint eddig minden évben. A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja az európai néphagyománnyal foglalkozó szervezeteket, az előadó művészeket és a közönséget. Bár nálunk az aranylemezekben könnyű zenét hallhatnak, most mégis egy olyan felvétel következik, amelyben felbukkan a Lánc-Lánc Eszterlánc kezdetű népdal motívuma is. Pályer András és Borvető János Ákombákom című szerzeményét 1968-ban Magai Klementina énekelte el a Helikon együttes kíséretével.

0: két, há, négy, te vagy a fogó.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végén a Jereb együttest és a Bicikli túra című szerzeményt hallhatják. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így holnap délelőtt is. Ma pedig a déli harangszó után merüljenek el a Hungarikum műfaj a magyar nóta világában, hiszen Budai Beatrix ma is a legkedveltebb szerzeményekből válogat önöknek. 2-től 5-ig pedig Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap 10 óra 4 perckor újraindítom a képzeletbeli időgépünket, hogy együtt járjuk be a 20. századi magyar könnyűzenét. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Innótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Feloldják a szankciókat, 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás érkezhet. Interaktív bűnügyi helyszínnel is várják az érdeklődőket a Metropolis Filmfesztiválon. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A Magyarországgal szembeni jogállamisági szankciók feloldását javasolja az Európai Bizottság, mondván az ország orvosolta a korábban kifogásolt problémákat. Amennyiben a tanács is jóvá hagyja a döntést, Magyarország számára újra elérhetővé válik több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Ezzel a kizárt hazai egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürchtpált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője, Fürchtpál, az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürchtpál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Vetítésekkel, közönségtalálkozókkal, interaktív bűnügyi helyszínnel, rendőr és mentőkutyás bemutatókkal, valamint nyomozós társasjátékokkal is várja az érdeklődőket holnaptól vasárnapig a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A külföldi alkotások mellett hazai bűnügyi filmeket is bemutatnak. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő az országban, jelenleg 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 17 fokot mérnek. Holnap is hasonló időre készülhetünk. Délmúlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A játék azoknak a bátraknak adatik meg, akik már eleget tudnak, és még nem. Akik már elég erősek, és még nem. Akik már elég bölcsek, és még nem. Játszani annyi, mint felfüggeszteni az élet minden hatóságát felettünk. Zalán Tibor íróköltő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 23-án szerdán, amikor is újra jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk egészen 2 óráig. A szeretőm Dunántúli és a Csak az üres kalász című csárdással indulunk. Utri Anna után Dócs Péter énekel, Bura Sándor, majd Lakatos Miklós zenekara kísér.

0: és lesz ő olyan, mint egy üres kanász, ha boldog lesz vele a párja. Okos leány sosem hordja fenn az órát, azt hinnék, hogy annál tovább semmit nem lát. Nem is lesz ő olyan, mint egy üres kanász, ha boldog lesz vele a párja.
1: Sosem lettem volna az, amivé lettem. Tolnai András énekel a következő percekben Johann János zenekarával. A felvétel 2024-ben készült, abban az évben, amikor Tolnai András a Magyar Zeneházában átvette a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díját. Aztán hallgassuk meg Nádasdy Lászlót és a Sűrű Sötét Erdő című andalgót, és végül hallgassuk a többek között Kossuth díjjal is kitüntetett operaénekesnőt Kalmár Magdát és a Ha madárka száll az ágra című csárdást.

0: csak azt nem
1: áll. Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.

Vándorfelhők fenn az égen, ha majd egyszer kis falunkhoz értek. Indul így a soron következő nóta. Milyen szép kék a messziről érkező felhők, ahogyan átvonulnak felettünk, és mintha valami üzenetet hordoznának magukkal. A felhőket a magasban fújó szelek sodorják egyik tájról a másikra, mi pedig lentről csak azt látjuk, ahogy éppen lassan vagy éppen sebesen úszik az égbolton. A magyar nótában nem mint meteorológiai jelenség tartjuk számon, hanem például Morvai Károly és Szigeti József szerzeményében hírhozóvá válik a messzeség és az otthon, az elvágyódás és a hazatérés gondolatát hordozza. Hallgassuk is meg Tarnai Kis László előadásában Tordai Zoltán zenekarával, majd Kalocsai Zsuzsa, Koltai László és Egri József rádió felvételei követik egymást, az Érika Hajlik a búzakalász, a paprikasó és az Egri Ménes mint szürke című magyar nótákat halljuk itt a Dankó Rádióban.

köszöntsem a jelenlévő édesanyákat. Vándor felhők fenn az égen, ha majd egyszer kis falunkhoz értek.

Az imént hallott nótacsokor legvégén Juhan János zenekara muzsikált, Radics Béla szerzeményét hallottuk, a Titánia keringőt. Ma egy olyan nótaszerzőre emlékezünk itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban, akinek dallamai és sorai sokak szívéhez eljutottak. Magyarádi Jenő született Sherbaum Jenő Budapesten 1899. november 6-án látta meg a napvilágot. Adóhivatali tisztviselőként dolgozott, de a nóta volt az igazi szenvedélye. Otthonában gyakran megfordultak neves nótaénekesek és muzsikusok is. A visszaemlékezések szerint vasárnaponként maga is konferált nóta délutánokat, anekdotázott, és olyan szeretettel beszélt a muzsikáról, mintha valamennyi dala a saját gyermeke lett volna. A Gyöngyvirágos kiskertetben című nóta hozta meg számára a várva várt sikert, de számos más ma is énekelt nóta őrzi a nevét. Emlékezzünk hát a Gyöngyvirágos kiskertetben, a Símulja szívemhez kedvesen, a Réparetek mogyoró és a Száz virágú a határ című szerzeményeivel, Somogyi Erika, Bárány Pál László, Szüllősi Emese és Merán Lajos énekel.

0: Sanyi, kaptatót, zsemeli, a sedébe.
1: Itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Jenei Gábort és Benedekfi Katalint halljuk már is, valamint a Túl a hegyeken fújnak a szelek, a Kincses Kolozsváron és az Icipici kis galambom című csárdást. Fogadják sok szeretettel!
2: Túl a hegyeken fújnak a szelek, írt a babának szép szerelmeket. Írtam neki, hogy várja valaki, fenn a bécsi hegyeken, de várja valaki.

nem fáradsz, de budai kocsma sörrel van tele, benne a kocsmáros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

várhatsz magamban, várhatsz babám, elvárhatsz, még csak bele nem fáradsz. De írt az anyósom, hogy unja magát, hozzánk akar jönni, ki az angyalát? Hát megírtam neki,

A Maros Erdély egyik nagy folyója, amely hegyek és völgyek között kanyarogva szeli át a tájat, és évszázadok óta összeköti az itt élő embereket, falvakat, városokat. Maros mente különleges világ, erdők, rétek, hegyoldalak, kis falvak és a folyópart csendje. A fenyves erdők illata száll a levegőben, ott az ember bizony még közelebb érzi magához a természetet. Most látogassunk el a Maros-menti fenyves erdő aljába. Buta Árpád Attila vezet majd minket Jónás Géza zenekarával. Majd Kalina Enikő, Nógrádi Tóth István és Szalai László, a rózsafa bólogat a kert közepén, a gólyacsárdás és az Egy kicsi ház van a domb tetején című klasszikus magyar nótával örvendeztet meg minket.

0: az a kis maga dombtetején, gyere oda, édes botlényegyén.
1: Járóka Sándor és zenekara játszik a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, a legfrissebb hírek után várom vissza önöket.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Érkeznek az uniós pénzek, ismét minden diák részt vehet az Erasmus programban. Putyin találkozna Trumppal, de az ukrán elnökkel csak Moszkvában. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok. Magyar Péter miniszterelnök korábban több bejegyzésben is kritizálta a legfőbb ügyészséget, amely szerinte megpróbálja összemosni a közpénzzel kapcsolatos bűnügyeket és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Vladimir Putyin kész egyeztetni személyesen Donald Trumppal, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette azt is, hogy a szakértői szintű előkészületek nélkül egy orosz-ukrán csúcstalálkozónak nincs értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogy ha akar, elmehet Moszkvába. Több mint 17 ezer, főként fehér dél-afrikai menekültet tervez befogadni az Egyesült Államok a következő egy évben. A washingtoni kormányzat elsősorban holland, német és francia telepesek leszármazottait várja, mondván hátrányos megkülönböztetés éri őket Dél-Afrikában. A pretóriai kormány tagadja a vádakat. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt, amit korábban fertőzés veszély miatt zártak be. A fertőtlenítés után levett levegő és felületi minták eredményei valamennyi esetben negatívak lettek, így újra fogadják a betegeket. Az intézmény közölte, a kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-as autóút déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő az országban, jelenleg 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5 és 12 fok várható. Holnap is hasonló időre készülhetünk, napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: 13 óra múlt 4 perccel folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk itt a Dankó Rádióban, melyben már is Gáspár Ani és Kolostyák Gyula énekel. A Tagadom, Tagadom és az Ezt a kerekerdőt járom én című csárdással megyünk tovább. Jó rádiózást! Tagadom!

0: meg, ne függesz a levele. Gyógyíts meg, de gyerek is angyalom, csókolj meg.
1: De szeretnék hajnalcsillag lenni, ez a nóta is helyet kap a soron következő dal összeállításban. A hajnalcsillag egyébként nem is igazi csillag, legtöbbször a Vénusz bolygót látjuk így, amikor napkelte előtt fényesen ragyog a keleti égbolton. Olyan feltűnő, hogy régen az emberek különös jelentőséget tulajdonítottak neki, a hajnal hírnökének, az új nap közelettének jelképeként tekintettek rá. A hajnalcsillag a magyar nótában már a vágy és a remény jelképe. Előadja Sánta Zsolt. Majd Kalmár Pál archív felvétele zárja a dalcsokrot, a Szép a rózsám nincs hibája című csárdást halljuk ekkor, no de azért még hallgassuk meg a Van neki című tradicionális dalt Farkas Rozika előadásában, és már is Máté Otilia énekel, felcsendül Sigmond István szerzeménye és a Szerettem a kis angyalom című dal.

A Káposzta Káposzta című jól ismert csárdást Újvári Maréka is repertoárján tartja, és el is énekelte békésen megrendezett Dankóklubunkon. A Magyar Nemzeti Cigányzenekart Johann János Prémás vezeti, én pedig további jó rádiózást kívánok Önöknek.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. 2024-ben az év magyar nótája szavazáson 5. helyezést ért el Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye. Most hallgassuk meg Kossár Szabolcs előadásában Farkis Béla zenekarának kíséretével. Majd Karcagi Nagy Zoltán, Dancs Anna Mari és Dóka Zsuzsa rádió felvételei sorakoznak fel egymás után. A Hallod Rózsám Katika, a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, és az Ég a kunyhó ropoganát című dalt halljuk itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, Bangó Ernő cimbalom szólóját halljuk Bangó János zenekarának kíséretével. Fogadják sok szeretettel!

0: Anóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Bősi Szabó László, az Asszony, ha veszekszik, és a Táncba hív Anóta engem című csárdás nyújtja át már is a Dankó család tagjainak, majd Mészáros Adél, az Egy asszonynak 9 a lánya című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra.
1: Hozol.

És már is elérkeztünk szerdai adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Hajnal Nikolett, Csík József, Várnai Adrien és Béthóth Magda énekel. A Nincsen még egy olyan asszony című dallal indul az összeállítás, majd egy bizonyos Sárikáról szól a dal. Elhangzik az Ez a legény nyalka is című magyar nóta, és végül a Sárga, a Rigó kerek, a Cipó című Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeményt halljuk.

kedves hallgatóink! Ennyi fért szerdai jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Tordai Zoltán és zenekara játszik. Én ezzel búcsúzom már a önöktől, de a hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 3 teljes órában, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám, ekkor Popovics László várja önöket sok szeretettel. Mi pedig találkozzunk holnap ugyanígy a déli harangszó és a legfrissebb hírek után, itt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Innótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Korrupció ellenes intézkedésekhez kötötte Ukrajna további támogatását az Európai Bizottság elnöke. Marad a napos gomoly felhős idő. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Magyar Péter a videóban úgy fogalmazott, ez a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, hogy megpróbálja összemosni a több tízmilliárdos közpénz lenyúlásokat és az ellene indított többször befutcsolt karaktergyilkossági kísérletet. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Pál is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője. Fürth Pál az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürth Pál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Kijevben két ember meghalt, 25-en megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Idén ősszel, ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 1 fokot mértek. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok várható. 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szerda délután a kívánságműsorban, és remélem, hogy kedvük is, idejük is engedi, hogy a következő 3 órát velünk töltsék, és persze a legnagyszerűbb előadókkal. Ma a Teklákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 23-án születtek. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. 60 Bacsabának születésnapi alkalmából küldi a dalt valaki, aki nagyon szereti. Kutasi Katalint, Lakatos György zenekara kíséri. Túl a Tiszán van egy kis ház.

Nemes Rádó, Németh Zoltán és felesége Mátyás Renáta ma ünneplik házasságkötésük 20. évfordulóját és Zoltán 52. születésnapját. Szeretettel köszöntik őket és kívánnak nagyon jó egészséget, hosszú, együtt töltött boldog éveket gyermekeik, Elizabeth, Otília, Sarolta és Noel. Köszönti az ünnepelteket sok szeretettel Zoltán édesanyja Marika, húga Szilvia, a keresztlányok Ivett és Réka, Gránát Zsuzsa és Fényes György énekel, a legszebb évek.

0: következő üzenetet pedig hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Magdi néni vagyok. Csabrendeken szeretném köszönteni öcsémet, Kizmus Zoltánt, 81. születésnapján. Jó egészséget és sok boldogságot kíván nővére családja, Kláriék, Krisztiék és az ő gyermeke Tamás családjával és lánya Kriszti családjával. Szeressük egymást, gyerekek, szeretném kérni. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Örömmel adjuk át Kaszásné Bokor Gabriellának és László Péternének születésnapjuk alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Minden hallgatónak szeretettel küldi a dalt Győr-Moson Sopron megyéből József és Attila. Por Péter énekel, szeressük egymás gyerekek!

0: Valkovics Károlyné szeretné meghallgatni a következő nótát, és párjának is küldi szeretettel. Kapi Gábort Baranyai István zenekara kíséri. A faluban nincs több kislány, csak kettő.
1: A faluban nincs.

színpadra. Édesanyjának, Pál Erzsébetnek, aki csodálatos lelkű asszony, három gyermekes édesanyja, hat unokás nagymama, 65. születésnapi alkalmából kíván nagyon jó egészséget, minden szépet, jót a családtagok nevében. Lánya Erzsébet, Marika Szegeden szeretné hallani a nótát, Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Szomszédjának Kovács Sándornak szeretettel küldi legkedvesebb nótáját Zsóka. Pék László énekel, jaj, de magas ez a vendégfogadó.

0: szedi.
1: Tiszafüreden Ilona szeretné meghallgatni egyik legkedvesebb nótáját, Csala Juditot, Sárközi Béla zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

Klasszikó Rádió kívánság műsorát hallják. A következő dalt Kaszás György kérte, Karádi Katalin énekel. Álltam a hidon.

sosem múlt, mióta elváltam tőled. Virágottól illatos még a szobám. A hidon mellettem elsuhantak a párok, s a régi fényképen még nevettél felém. Zavaros színű emlékek rátörtek a szívembe, és a mások boldogságát irigyeltem én. Miközben álltam a hídon, valami fellázott bennem, és a

0: Györe Kassa Imrének testvére küldi a következő dalt, Ferenczi Györgyöt ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Hey, ripityom!
1: Ripityom! Hey, ripityom, ripityom! Elúszott a vagyonom!

következő nótát Magdus Mernyén 81. születésnapja alkalmából szeretné hallani. Isten éltesse! Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, de szeretnék Kisfalumba egyszer visszatérni.

Szamvasné Irénke szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját itt Gyöngyösön. Szigeti Esztert Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

0: Veszprémben Radai Máriának párja küldi a következő dalt. Czirok Lászlót a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara kíséri. Micsoda nő?
1: Micsoda nő?

0: Jaj, micsoda nő, vaj, kicsoda ő.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Nyilasi István vagyok. Szeretném az Estharang című dalt elküldeni a szüleimnek és a feleségemnek, akik a Bessői temetőben nyugszanak. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Karcsán Kajati Istvánnak 82. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kíván sok szeretettel Etuska, illetve Németországból Renáta és Levente, Solti Károly énekel, az Estharang.

Kerenzsi Ábelné Rózsa Leányfaluról kérte Taszíló dalát. Domoszlai Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket.

Molnárné Klári Vonyarszalsegyről kérte a következő nótát, melynek előadója Kovács Apollónia, a Magyar Állami Népi Együttes kíséri Téglaporos a kalapom.

Itt hadd mondjam el, hogy a hétvégén, szombaton és vasárnap különböző műsorainkban a 100 éve született Kovács Apollóniára emlékezünk történetekkel és nagyszerű felvételeivel. Alicének küldi a dalt puszival, öleléssel, Mari, Madarász Katalin és Gál Gabriella énekel. Nem dolgoztam én a nyáron.

0: hazajött én vizesen, hogy hattál volna te szívesen, hogy de már nékem nem kellett, mert tanul is felül is csepergett. Hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada, hallamatidada.
1: Csak a nőkön nem fog az idő, ezzel a nagy igazsággal kezdjük a következő órát majd a hírek után, és elhangzik a Ne hallgass az emberekre, és a Szervusztok régi barátok című dal is, most a 100 tagú Budapest cigányzenekar játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operettszínházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose Halunk Meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Megmarad a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ Háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MVH-ban, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz dróntámadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitalij Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárló központot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Cigány György szalont avat október 1-én a Zenevilágnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori munkatársára, az idén elhunyt Cigány Györgyre egy állandó kiállítás emlékeztet majd személyes relikviái segítségével. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió az Óbudai Társaskör nagy terméből sugározza az aznapi Muzsikáló délután című műsort. A nyilvános rádióadásra ingyenesen regisztráció alapján várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő. A híradást Fehérvári Petra készítette, és Szlotta Judit mondta el. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Már is folytatjuk a legnagyszerűbb felvételekkel a kívánságműsort. Mátra Almáson Gemnicki Ferencné Katinak 75. születésnapja alkalmából minden jót kíván Hortobágyról, Posta László és Szilágyi Lajos családjával. Bence Ilona énekel, csak a nőköt nem fog az idő.

Hasonló megyei Inkén élő Molnár Tibornak, aki csodálatos édesapa, szerető férj és a világ legjobb nagypapája, 60. születésnapja alkalmából szól az üzenet. Szívünk minden szeretetével gratulálunk 60. születésnapod alkalmából. Köszönjük a gondoskodást, a végtelen türelmedet és azt a rengeteg szeretetet, amivel nap mint nap körülölelsz minket. Kívánunk nagyon jó egészséget, erőt, boldogságot és még nagyon sok vidám családi körben eltöltött évet. Nagyon szeretünk, üzené felesége, gyermekei és unokái, Dóri József énekel, kísér Bobe Gáspár Ernő zenekara, azt mondják, hogy szerencsém van.

Csipos Gézáné legnagyobb kedvencétől, Bangó Margittól szeretne nótát vagy nótákat hallani Püspök Ladányban. A száztagú Budapest cigányzenekar kíséri, a nótacsokor úgy kezdődik, hogy húzza cigány a fülembe.

nem kacsink másra. Nem vagyok én úri csodáról való.

0: elfelejtünk örökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, hogy szeretne, vagy elfelejtünk örökre.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Üdvözlöm a Dankó Rádió dolgozóit. 92. születésnapomra kérném lejátszani egy nagyon régi nótát. Vándor cirkusz ócskapadján ültem egykor én. Nagyon szépen köszönöm.
3: Isten éltesse, a legjobbakat kívánjuk önnek. Szabó Gyula énekel, a Vándor cirkusz.

0: hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly egy kézzel föl lesz emelve. Birblé! Hopp! Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly két kézzel lesz föl emelve. Birblé! Hopp! Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly később lesz fölemelve.
1: Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, egy vándor cirkusz ostapadján ültem egy szerény, csak ámultam, csak bámultam, mint apró kis legény. A szívemet elkábította a fényes csillogás, még álmomban is megjelent a sok komédiás. Nem láttam én, hogy rongyosak, hogy mindegyik szegény,

és a csillogás. Boldogan dalolt egy kis komédiás. Mit bántam én, hogy éjezem, hogy rongyos leprumám? Mit bántam én, hogy éjszakánként sír a jó anyám? Szerelmes voltam akkor én, s a nyár is úgy virult. Egy komédiás leányért a szívem lángra gyújt. Az asszonyom lett és a csókja volt az életem. A cirkusznál is többet ért az én kis gyermekem. Ha rágondoltam, könnyen volt az esti nóta szó, s úgy éreztem, mi komédiásnak lenni.

voltak csendesen, s egy ősz éjszakán. Egy kis szobában, bánatában meghalt jó anyám. Asszonyom a csókjait rég másnak adja már. Egyetlen kis gyermekem, ki tudja merre jár. Bohóc ruhám is megkopott, sőt rongyos már nagyon. Fáradt ráncok ülnek már a festett arcomon. Szememnek fényem megvakult,

kezemben fájdalomtól szól egy vénggitár. Illúzió csupán a fényes csillogás, álmodozva dalolt.

0: Már soha nem lesz vele nálam.
1: A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 4:44. Borosné Erzsike kérte a következő nótát. Talabér Erzsébet énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, Fodrozik a Tisza vize.

Dunaújvárosban Oroszi Lászlónak, a legjobb apának a világon 81. születésnapi alkalmából kíván kedvenc nótájával hosszú boldog életet, jó egészséget, fia, lánya, 4 unokája és 3 dédunokája. Szentendrei Klárát Boros Lajos zenekara kíséri, ne hallgass az emberekre.

0: Málné Marika szeretné meghallgatni békésen a következő nótát. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri. Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna.
1: Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna.

Gere Benné Anna Pesterzsébetről kérte a következő dalt. Sztárparádét hallunk, előadók Détár Enikő, Nyerte Zsuzsa, Bede Fazekas Anna Mária, Talós Rita, Bodrogi Gyula és Csonka András többek között kísér a Stúdió 11 Újjé a ligetben nagyszerű.

Posta László Hortobágyról fiáiknak 23. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a családtagok, barátok nevében. Egri József és Budai Beatrix énekel az oltáron fehér liliom.

Tokai Imréné édesapjának Nyérmeggyesre küldi a következő nótát, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, Magas a kaszárnya.

0: se kára, szent megígére. Merész szende, csak egy minutára, nem lesz abból senkinek se kára, szent megígére.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Orosz János Ney vagyok Balmazújvárosról. Saját részemre szeretnék kérni egy számot Ligeti Percsi és Rugosi Kati előadásába. Köszönöm, viszont hallás!
3: És ez így is lesz, köszönöm, hogy hívott minket. Kísér Balázs Tamás zenekara, Sukár szeme van az én babámnak.

következő nótát Judit Mezőberényben szeretné meghallgatni. Lent a Lajos Tifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri, Gerle Madár messze repült.

Koltai Károlyné Szerencsről kérte a következő nótát. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

voltam, addig jártam, addig, addig cicáztam. Hey, haj, fogja vagyok, hey, haj, rabja vagyok, magamra nem vigyáztam. Erdő, mező, miget berek, megtermi a világát. Város, galamb, vadgerlice, csomó.

0: gazdagságomat könnyebb szívvel viselem.
1: Kalocsáról Szilágyi Bálinné kérte egyik legkedvesebb nótáját, ezúttal Pataki Istvántól halljuk, nem zörög a haraszt.

0: fosszilnek folyjon. Tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja annóta, nem zörög a haraszt, fosszil nem folyjon.
1: Csongvainé Márta Sopronból kérte a következő dalt. Mikó Istvánt a Pastorál együttes kíséri, mikor csendül fel a régi dallam.

Fodor Mártonnak Tapolcára jó egészséget, jó kedvet kíván barátja Bálint. Besenyei Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri, Badacsonyi Kéknyelűt.

a csonyi kék nyelőt, finom, drága, jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kislány megfelehült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megérte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három éjjel, három nap, nékem meg a páromnak megérte. Megittunk mi minden bort, ami patacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, semmi cébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól meg

0: az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltunk utána.
1: Mező Jánosné Sárrét udvariban szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Gáti Pál énekel Lendvai Ferenc zenekara kíséretével. Szeretőt keresek.

leszek. A következő óra kínálatában találtam három olyan dalszímet, amelyből gyakorlatilag egy szerelmi történet rajzolódik ki, eképpen egy randevú a zongoránál. Nekünk találkozni kellett, gondolsz-e majd rám? Ugye, hogy egy szerelem eleje és vége. No, fényderítünk rá a következő órában, persze zenében, most a Méta együttes játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja az Európai Bizottság Magyarország számára. Már idén munkaszüneti nap lehet, december 24-e. Marad a napos gomoly felhős idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A javaslat elfogadására alapesetben egy hónapja lesz a tagállami kormányokból álló uniós tanácsnak. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott, 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta a Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édesség üzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba azt mondta, pártja örül annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A Medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7, illetve 8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-as autóút déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. A buszok terelve közlekednek. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható. Az északi völgyekben akár gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Miklós kérésére hangzik el a dal, Ondrik János énekel, kíséri ifja Berki Béla zenekara, akinek a lelke beteg.
6: Akinek a lelke...

A következő nótát Varga János Sárbogárdról kérte, Kollár Katalint Johann János zenekara kíséri, nem lehet azt parancsolni senkinek.

Fonyódon Petri Győzőnének egy régi ismerőse küldi a következő nótát. Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Szomszédunkban van egy asszony.

0: másik nem búsulok, én sokáig csukájla.
1: Szepesine Jutka Győrúj baráton szeretne emlékezni a következő dallal. Tiboldi Máriát és Berkes Jánost halljuk, egy randevú a zongoránál.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szia napot kívánok, Marika vagyok. A 78. születésnapomra szeretném kérni a Lebalek című nótát. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Vétót Magda énekel kísér Mészáros Tivadar zenekara. Levelek, levelek.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 3:45. Magyaródon Pálffy Zsolt szeretné hallani a következő nótát. Bányai Mártent Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, aki a babáját igazán szereti.

nagypapájának, Gönczi Tibornak küldi a következő nótát szeretettel, Brigi. Hollai Bertalant, Boros Lajos zenekara kíséri, haragszik a Váci kapitány.

Panikó Pilis Maróton szeretné meghallgatni a következő örökzöldet. Zárai Márta és Vámosi János énekel, Nekünk találkozni kellett.

Daróczi Sándorné kérte a következő nótát Berettyóújfaluból. Világi Erzsébetet, Díky Lakatos Sándor zenekara kíséri. Szegletes udvar.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Drága páromnak 9 éve elhunyt emlékére szeretnék kérni egy szép dalt. Harangozó Teritől minden nap, mikor eljön az este. Soha el nem múló szeretettel Erzsüke.
2: Köszönöm a hívását, Harangozó Teri énekel.

Magdi szeretné hallani a következő dalt Szegeden, és Miklós nevű hallgatónk is ezt kérte, Tekeres Sándort, Olá Kálmán zenekara kíséri, Volt egy csók az életemben.

Jánosek Péternek párja kérte a következő nótát, és küldi sok szeretettel. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

0: Bankó József zenekara kíséri. Alacsony a cipőm sarka.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

A következő dalt a Lili Bárónőből Kocsisné Kisbéren szeretné meghallgatni. Pándi Piroskát a Duna Szimfonikus Zenekar kíséri, egy férfi képe él a szívemben.

0: szívek, inkább házasak gyermek, házasak gyermek, de örökre. Édes jó, te hajlok, inkább házasak gyermek, házasak gyermek, de örökre.
1: A következő nótát Császár Bélának Sződ-ligetre küldi sógornője és testvére, Hatvanik és Gyöngyit ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Csodát tett a Badacsony.

Hódmezővásárhelyen Pap Olginak köszöni a fényképeket Ica mama, Olá Gergő énekel, még nem veszíthetek.

Hajdú Szoboszlón Karoknáiné Ibolya szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Pojtar Imre énekli, kísér Boros Lajos zenekara, gólya, gólya, hosszú lábú gólya.

csordát keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, szépen kérlek, ne menj le a tóra. Oda járnak fürödni a lányok, gólya madár szégyen ne hoz rájuk. Oda járnak fürödni a lányok, gólya madár szégyen ne hoz rájuk. Oda jár a hosszú lábú gém is, oda járok a babámmal én is. Addig-addig fürödtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig fürödtünk a tóba, míg házunkra is rászállott.

0: házunkra is rászállott a gólya. De addig-addig hürettünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya.
1: Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba. Folytatás holnap 2-kor, illetve a hírek után egy remek műsorral Popovics László várja önöket. Emil egy tanulságos történetet mesél el. Még 1979-ben egy labdarúgó mérkőzésen megsérült, és azóta gerincbetegséggel küzd, és ez most kezdett igazán gondot okozni neki. Elmeséli a következő órában a történetét, és elárulja kedvenc dalait. A kívánság műsort ma is Nemesnyiki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen kellemes estéjük, Lakatos Sándor zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operett Színházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose Halunk Meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Kezdeményezi a jog eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Marad a napos, gomoly felhős idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazása dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak. Emellett elindítanak egy átfogó szövegértés fejlesztési programot, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MBH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi porcelán manufaktúra fennáll 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi porcelán manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Az egykori püspökök több száz éves bútorait is meg lehet nézni a veszprémi érseki palotában a hétvégén. A Szent Mihály napi rendezvénysorozat részeként péntek este zseblámpás túra indul a Szent Mihály főszékes egyház harangtornyához és az altemplomba, szombaton pedig az érseki könyvtár és levéltár költözésének fázisaiba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok lesz. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

minden nád a házam teteje, teteje, rászállod, a cinege, cinege, de hely.

0: cinege, cinege, tehess le róla. Cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje.
1: Jó napot kívánok, kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy dalhoz gyakran egy történet is tartozik, műsorunkban pedig ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Jelentkezésüket a 061-759-60-71-es telefonszámon és a dankoradio@mtva.hu e-mail címen várjuk. Ha szeretne szerepelni a műsorban, hagyja meg a nevét és telefonszámát üzenetrögzítésre, tönkön, vagy küldje el ezeket az adatokat e-mailben, és mindenképpen említse meg, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
2: Nagyon-nagyon nagy problémák vannak a mezőgazdaságban. Már úgy mondom, hogy például az, hogy takarmány. Nincs meg az a régi, hogy lekaszálom, összegyűjtöm, hazaviszem, várom a másikat, azt is lekaszálom, hazaviszem.
1: Egy 72 esztendős úriemberhez látogatunk Borsod-Nádasd településre. Úgy hívják, hogy Emil, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Mokorádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Emil! Popovics László, Dankó Rádió.
1: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel fogadom hívását.
2: Hogy tetszik lenni, Emil? Mi a helyzet önnel mostanság?
1: Mostanság úgy szoktam ezt mondani, főszerkesztő úr, hogy nem nagyon dicsekszem.
2: Na, mert
1: van egy, egy gerinc betegség, ez 79-re vezethető vissza a futball véget.
2: 1979-től? Jól értem?
1: 79-től.
2: Igen.
1: És az a nagy helyzet, hogy ez most megkeresett újra, és próbálnak javítani rajta az orvosok. Úgy néz ki, hogy talán-talán sikerül, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik.
2: És hogyan vezeti vissza 1979-re, akkor történt valami, ami ezt előidézte?
1: Igen, hát egy labdarúgó mérkőzés volt Sátoraljaújhelyben, és egy csúszós havas talajon november 7-e volt szerda, és akkor megcsúszott a srác, az ellenfél játékosa, nem mondom szándékos volt, de hát egy nagy magas cintula gyerek volt, és beleszállt a jobb oldalamba. Először a vesére gyanakodtak, de aztán kiderült, hogy a gerinctartó oszlop, amiből 4 van, a jobb oldali belső az eltörött.
2: Értem. Hát ez egy nagyon szerencsétlen ütközés volt.
1: Azután én futballoztam, viszont a doktor Mecseki doktor a sportkórházba ő helyre hozta, nyugodjon már, ő nincs köztünk.
2: És egyéb iránt ez a probléma, ez akkor időközönként előjött, vagy évtizedekig szunnyadt, és most jött elő?
1: Ez a második, a B-verzió. Tehát szunnyadt, és most előjött.
2: Értem. És ez mennyire súlyos egyébként? Ez mennyire akadályozza önt a mozgásban?
1: A mozgásban nem nagyon korlátoz, viszont nem úgy tudok menni hosszú távon, mondjuk a gyerekeimhez, ami innen körülbelül egy 500 méter, nem indulok el gyalog.
2: Értem. Hát akkor eléggé korlátozza a mozgásában.
1: Igen.
2: Azt kell,
1: hogy mondjam.
2: Mert azért ez nem egy nagy távolság.
1: Én nagyon szerettem táncolni, de már most azt mondanám, hogy a ördögi kettős nem járnám.
2: Igen, gondolom. És egyébként mikor jött ez elő akkor? Az elmúlt hónapokban, vagy évek?
1: Igen. Az elmúlt hónapban körülbelül, vagy 2,5 hónapja.
2: Uh-huh, hát ez nagyon friss élmény akkor.
1: Igen.
2: Hát
1: igen,
2: lehet,
1: igen.
2: Hogy erről is fogunk beszélni majd a nóták kapcsán, folytatjuk ezt a témát, de elképzelhető, hogy teljesen másról. Szóval itt a Dankó Rádióban, Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Emil kedvenceit hallgatjuk meg.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Emillel beszélgetünk, várjatok még őszi rózsák. Ezt a felvételt hallgatjuk meg hamarosan. No, valakiről szól az életében, vagy valamiről, egy régebbi eseményről?
1: Hát én azt mondanám, hogy ez az ősz, ami most bejött a nagy forróság után, hogy azért még ne bízza el magát az ősz.
0: Hogy... ez hogy gondolja, hogy ne bízza el magát az ősz?
1: Hát még szeretnénk egy kis meleget azért.
0: Uh-huh. Egy kis hát jó, hát még jöhet a vénasszonyok nyara.
1: Így bizony. És akkor talán ez az őszi rózsák ezt megértik, hogy álljunk meg egy szóra. Ne legyen még mindjárt olyan hűzös idő. Elég lesz biztos belőle majd november, december és a többi. Én így gondolom.
0: Hát mostanság nem nagyon szokott lenni egyébként hűvös idő így szeptember környékén, egész nyáriasan alakul néha az időjárás, igen. Nem?
1: Nem is volt mostanság, nem is emlékszem rá, hogy lett volna mínusz 10 akárhány fok, ami úgy megrendítette volna a fűtést. Nem emlékszem.
0: Igen.
1: Nem
0: emlékszem. Lehet, hogy azért ilyenek a szeptemberek, mert Emil minden évben megfenyegeti az őszt. Egy-egy dallal, hogy nehogy elbízza magát. És miért szeretné egyébként, hogy még legyen jó idő? Mit szokott ilyenkor csinálni? Hogy használja ki ezt a jó időt?
1: Hát ugye nekem állataim is vannak, és nekem van egy ilyen kisebb féle kaszálóm. Hát még egyszer szeretném megkaszálni, mert főszerkesztő úr, nagyon-nagyon nagy problémák vannak a mezőgazdaságban. Már úgy mondom, hogy például az, hogy takarmánytéren.
0: Igen.
1: Nincs meg az a régi, hogy lekaszálom, összegyűjtöm, hazaviszem, várom a másikat, azt is lekaszálom, hazaviszem. Hát most nagyon-nagyon össze kell szedni magunkat ahhoz, hogy a második kaszálás is meglegyen, de ezt nem csak én mondom, hanem itt a barátaim is mindenki elmondja.
0: Egyébként akkor ön is tart még aktívan állatot ezek szerint?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: És milyen állatai vannak?
1: Hát nyulak, ami gyerekkoromtól megvan. Van kacsám, azt még Gyoma Endrődről kaptam. Aztán vannak tyúkjaim. És milyen tyúk ez? Na, nem fászán, hanem...
0: Hát nem fogok tudni segíteni innét Budapestről.
1: Anya, milyen tyúk ez? Gyöngytyúk.
0: Gyöngytyúk, jó, hát ezt mondjuk még kitaláltuk volna együtt közösen egy nettó fél óra alatt. Még egyszer, bocsánat.
1: Mondom, a feleségem nélkül megint megbuktam volna.
0: Hát általában így szokott ez lenni, mi férjek, ezt ismerjük, ezt a dolgot. Na jól van, akkor befenyítettük az őszt, úgyhogy a végére jöjjön a dal is, jó? Hogy tényleg komolyan vegye ezt a fenyegetést.
1: Most már hallja meg.
0: Igen. Várjatok még őszi rózsák, Emil kedvencei között szól a dal itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Emillel beszélgetek, azt a kutya mindenit a világnak, Madarász Katalin előadásában hallgatjuk majd meg a felvételt, ugye? Madarász Katalin is nagy-nagy kedvence Emilnek, ugye?
1: Az biztos.
0: Megfogalmazta már magában, hogy miért? Mit szereted benne?
1: Ez már nagyon-nagyon régebtől az egész családnak kedvence, főleg édesanyámnak volt a kedvence, de mint egyszer említettem volt, hogy mezőtúron voltam katona, és túrkezén volt egy előadássorozat, akkor ilyen nem falunapnak hívták ezt, hanem nem tudom, mi volt a neve, Madarász Katalin és Gál Gabriella lépett fel túrkezén.
0: Igen.
1: És mi elmentünk oda, katonáskodtunk ott egy picikét, és akkor az volt a lényeg, hogy ezt a dalt énekelték, hát ez nagyon azóta is nekem a fülembe cseng.
0: Értem. Tehát akkor ezt ők ketten adták elő ezen a turkevei koncerten.
1: Igen, de hát ez így van. Nagyon nagy páros volt, és ez a páros, ez azóta is egy kedvenceim közé tartozik.
0: Emil, mennyi idős volt ekkor, amikor ez a koncert zajlik? Emlékszik
1: rá? Kérem szépen, ez 1973-ban vonultam be, ez körülbelül 74 be lehetett őszén, 74 őszén.
0: Tehát akkor még 18 esztendős volt, vagy később vonult be?
1: Hát én a Szabó Lajos esélybe mezőtúron vonultam be katonának, én ott futballoztam, sok-sok volt válogatott futballistával, és hát akkor én 54-es vagyok, akkor én az 20 éves lehettem körülbelül.
0: Értem, 20 esztendősen volt ezen a koncerten. Hát ez meghatározta akkor az egész életét gyakorlatilag.
1: Hát igen. 21 éves voltam, mikor leszereltem, és akkor kerültem vissza Ózdra.
0: Egyébként a Magyar Nóta a szeretete is innét indul, vagy azt már a családból örökölte?
1: Azt a családból örököltem, azt a családból.
0: Hát ki volt ilyen nótás kedvű önöknél? Legfőképpen.
1: Hát az anyukám testvérei, de viszont úgy nevezett nagy család volt, óriási nagy család volt, és ezeket a dalokat a szomszéd faluból származik édesanyám, Borsod-Szentgyörgyről, és hát ott, amikor ilyen úgynevezett búcsúk voltak, szenzációs hangulatok voltak. És mi gyerekek tátott szájjal figyeltük, hallgattuk ezeket a nótákat.
0: Igen.
1: Nagyon nagyszerű volt, és hát a család szerette a dalokat, szerette a nótákat.
0: Egy kicsit most idézzük meg akkor ezeket a tátott szájjal figyelték ugye ezeket a mulatságokat. Idézzük fel ezt egy kicsit, ennek a hangulatát, jó? Játsszuk le a dalt, és képzeljük magunkat abba a világba, amit megidézett nekünk. Mert tényleg, nem csak azért volt jó, mert régen volt, mert ugye régen minden jobb volt, hanem az tényleg

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Emillel beszélgetek, messze van a kicsi falum. Ezt fogjuk meghallgatni. Melyik faluról van szó? A szülőfaluja? Egyébként.
1: Igen, igen.
0: És ahol most is él? Borsod-Nádasd?
1: Ez Borsod-Nádasd, Heves megye, és Borsod megye, Borsodaba üzemkén megye találkozásánál van. Most épült itt egy nagyszerű út a Bükk lábánál, úgyhogy itt én itt születtem, és kettő házzal lentebb a szomszédságba születtem. Akkor még ugye nem volt, hogy bevitték a kórházba az újszülöttet, vagy éppensége, hanem úgy, ahogy az annak idején kijött a doktor úr, és egy bába, asszonyka, és megtörtént a szülés, ahogy elmondták. Hát én is ott voltam, csak nem emlékszem rá.
0: Igen, így van. Nagyon-nagyon szép helyen lakik egyébként. Borsod-Nádasdról, hogyha messzire eltekint, akkor látszanak a Bükk vonulatai?

0: Hát itt van egy úgynevezett hármas kereszt kint a templom fölött. Innen teljesen föl lehet látni a nagy bükkig, Bélapád falva nagy hegyei, és ami még érdekes, hogy innen a Tátrát is lehet látni, a havas részeket.
1: Aha.
0: Itt a időben.
1: Igen. De sejtettem, hogy elképesztő panoráma lehet ezen a településen. Most így megnéztem a térképen, hely, hogy hol van. Hely. Mert ugye Bélapád falvát egy kicsit elhagyva, önök felé indulva, hát valami elképesztő panoráma van a bükre nézve.
0: Igen, nagyszerű helyszer. Már beszéltünk róla, hogy ha erre jár a főszerkesztő úr, akkor meglátogat.
1: Igen, szoktam arra felé járni, bár bevallom őszintén, hogy Borsod, Nádasd, az már ugye egy kicsit kiesik, mert messzebb van a hegyvidéktől, tehát nem feltétlenül túra szempontjából esik ki egyéb iránt. De hát egy gyönyörű helyen van, tényleg.
0: Nagyszerű hely.
1: És akkor ez a szülőfaluja ezek szerint, ugye?
0: Igen. Én itt születtem, itt éltem. Hát ugye Ózdon végeztem az iskolát, a technikus itt a Miskolcon, de itt ezt a Ózborsod-Nádas közötti részt, ezt itt szinte, mint a bukacsa. Ez itt bent van a szívemben.
1: Igen, de akkor nem stimmel a dolog, mert nincsen messze a kicsi faluja. Hát ott van. Na jó, hallgassuk meg a dalt, jó? Értem én ezt persze, meg mindannyian értjük, a kedves hallgatók is. Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát Emil kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Emil kedvenceivel. Azon gondolkodtam, Emil, ugye, hogy említette, hogy néhány hónapja jött elő ez a régi gerinc probléma, és közben elmesélte, hogy állatokat tart, abszolút aktív életet él. Azért így nem lehet ez egyszerű, hogyha egy egészségügyi problémája van, egészségügyi kihívása van, mindezt így működtetni, fenntartani, az állatokat megetetni, gondozni, ápolni, ugye?
1: Hát ezt a család is mondja, és a barátaim is, hogy vegyél vissza. Csak tetszik tudni az a helyzet, hogy ebben nőttem fel. És nekem, ha nem ezt csinálnám, fogalmam sincs. Hát jó, elvitte a futball több mint a fél életemet, de akkor a futball volt.
0: Igen.
1: De most ezt kell csinálnom, mert ehhez van kedvem. Hát
0: valami aktív tevékenységet csinálnia kell.
1: Muszáj, ugye? Nekem van, muszáj valamit csinálnom, igen.
0: Hát én nem akarom ebben megakadályozni. Úgyhogy tényleg, az aktivitás az embert élteti, abszolút. Úgyhogy értem, amiről beszél. Köszönöm, hogy itt volt, Emil, beszélgessünk majd még, vigyázzon magára, és akkor hát jobbulást kívánok a gerinc problémájához.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, főszerkesztő úr, és minden jót önnek is, jó egészséget, és további jó munkát kívánok.
0: Nagyon szépen önnek. Köszönjük. Minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Emilt hallották, hamarosan pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Nemrég a Nomád világjátékokhoz kapcsolódó konferencián és koncertsorozaton vettem részt Kirgiziában. Oda úton az isztambuli repülőtéren ismerős, de nem odaillő hang jelezte a beszállás kezdetét. Egy havasi kürt felhangjai. Megszólaltatója egy kalapos, vidám román ember volt, Rözván Rosó. Ezen a héten az ő felvételéből válogatunk.
2: A népzenei nyomozóiroda 555. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Rözvárosú, aki szatmárnémeti származása miatt tökéletesen beszél magyarul, kulturális antropológiát tanult a kolozsvári, a bécsi és a jénai egyetemeken. Doktori kutatása az archaizmust, mint a hegyvidéki területek antropológiai sajátosságát vizsgálja, egy Móczvidékre fókuszáló esettanulmányon keresztül. Az elmúlt évtizedben számos terepkutatást végzett a kulturális örökség elemeinek dokumentálására Erdélyben, valamint Közép- és Dél-Kelet-Európa más régióiban. Kiemelt figyelemmel fordul a vidéki közösségek közötti kulturális cserekapcsolatok felé.

A Móczvidék, vagyis Cára Mocilor zenei világa egy olyan archaikus kultúra része, amely gyökeresen különbözik a szomszédos erdélyi tájegységek népzenéjétől. A mócok zenéjének eredeti, karakteres magva a Kis Aranyos és a Nagy Aranyos völgyében fekvő, elszórtan elhelyezkedő településekhez köthető. Ezen kívül a 18. századtól elvándorolt móc népesség hozta magával ezt a zenei örökséget néhány Kolozs megyei faluba is. A régmúltból megőrzött zenei szerkezetek és a sajátos előadói stílus sokáig érintetlenül fennmaradhattak ezekben az zárt közösségekben. A 2000-es évek elejére azonban ez a tradíció teljesen eltűnt. A régi adatközlők közül mára szinte senki nem él. Ennek a repertoárnak megmentése egyre inkább azoknak a kutatóknak és előadóknak a felelősségévé vált, akik még a régi mesterektől sajátíthatták el ezt a zenei örökséget.

0: Rözvárosú és zenekara játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Az iráni elnök lát esélyt az Egyesült Államokkal vívott háború diplomáciai rendezésére. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Támogatja a Mi Hazánk a képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádas ügyekben. Torockai László, a párt parlamenti frakció vezetője emlékeztetett arra, hogy júliusban ő maga nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásúnak nevezte az akciót, közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló szemét, Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi minisztert, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé, a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autóút déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat, holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok várható. 18 óra 4 perc.
2: Túl az Operencián. A Dankó Rádió. Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunkat Carmi Löcker Dubarry című operettjének René dalával kezdtük Kónya Sándor előadásában. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon, hiszen olyan nagyszerű művészeket hallhatnak, mint Psota Irén, Pitti Katalin és Bojtos Luca. Most azonban itt a Dankó Rádióban elsőként Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Kalmár Magda és Molnár András hangján csendül fel Giuditta és Octavio kettőse. Ezután pedig Huszka Jenő dallamai következnek a Bob Hercegből, Bordás Barbara, Dolhai Attila és Homonnai Zsolt előadásában. Londonban hely. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Dr. Herz című musical zenéjét Tolcsvai László szerezte. A szövegkönyvet Müller Péter írta, a dalszövegek pedig Bródy János nevéhez fűződnek. A Madách Színház 1988. február 5-én mutatta be a darabot Nagy Viktor rendezésében. A főbb szerepeket olyan kiváló művészek játszották többek között, mint Dunai Tamás, Psota Irén, Hüvösvölgyi Ildikó, Cseke Péter és Szerednyei Béla. Az előadás nagy közönség sikert aratott. A történet középpontjában egy tudós áll, aki találmányát nem hajlandó a hatalom szolgálatába állítani. Talán éppen ettől válik számunkra is személyessé a történet, mert mindannyiunk életében vannak pillanatok, amikor az ész mellett a szívünkre is hallgatnunk kell. Most hallgassuk meg a musicalből a Nézd le a földünkre című dalt, a felejthetetlen Psota Irén előadásában, aki a bemutatón Mutter a virágáru szerepét alakította. Túl az Operencián.

0: túl az óperencián. Érdekességek a musicalek világából.
1: Kőszobámnak szűk ablakán, kőpárkányon át, életeket lesek lent a téren.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A folytatásban Lehár Ferenc Paganini című operettjéből következik Paganini keringője Kis Diana előadásában. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Sokszor gondolunk úgy az operetre, mint a mesék világára, ahol a történeteket többnyire a képzelet szövi. Akadnak azonban kivételek, amikor a valóság maga kínál olyan fordulatos történetet, amely szinte színpadra kívánkozik. Na ilyen Huszka Jenő és Szilágyi László 1942. szeptember 23-án a mai napon bemutatott Mária főhadnagy című operettje is, amelynek címszereplője Lepstük Mária valóban élt, és az 1848-as 49-es szabadságharc honvéd tisztjeként harcolt. Most idézzük fel ennek az operetnek a hangulatát Bojtos Luca és Erdős Attila segítségével. Következik a Bugaci határon. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Karádi Katalin különleges, összetéveszthetetlen hangja és előadásmódja ma is utánozhatatlan. Hegedűs Tamás egyik szerzeményét is ő vitte sikerre 1942-ben, és talán nem véletlen, hogy a dal azóta is újra és újra megszólal. Sok kiváló előadó énekelte már, és a sláger mindmáig őrzi azt a különös hangulatot, amellyel több mint 8 évtizede rabul ejti a hallgatókat. Ez a hamvadó cigaretta vég. Fogadják szeretettel Karádi Katalin előadásában. Túl az óper.

kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz, nyugszik a tálca hamus teremén, az ő sorsa

Árogat az orvos, csak egy régi divatú kis táskát hordoz, és soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog, s kikopog.

0: Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos szám. Doktor úr, doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor, bárha nem pihen is az ágyában sokszor, mert ide kéri egy, oda várja más, betege, s jöhet-e rosszkor. Így bekopog sorra a sok ajtón. Kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét, sóhajtson. Ez nagyon ismert kór, ő is érzi jól, már erről egy szó se szól. Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.
1: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Bródi Miksa szövegíróra, újságíróra, műfordítóra emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1873. szeptember 23-án született Nagyváradon. A Budapesti Napló szerkesztőségében kezdte pályáját, költőként és íróként is népszerű volt. Több verses és novellás kötet fűződik a nevéhez. Az operett világában is maradandót alkotott. Martos Ferenccel közösen írta Jakobi Viktor Leányvásár és Szibill című operettjeinek szövegkönyvét. A Szibill pedig nemzetközi sikert aratott, és szerzőinek nevét messze Magyarország határain túl is ismertté tette. Bródi Miksa 1924. június 4-én fejezte be földi pályafutását. Most hallgassuk meg a Szibill című operettből Szibill levelét Pitti Katalin előadásában. Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak Prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operettszínházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose halunk meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15:30-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Rendkívüli ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs, Fideszes és Seszták Miklós, KDNP-s képviselő mentelmi jogáról. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna a végrehajtási vizsgálóbizottság. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs, Fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettestet indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Rócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét, Sádl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt is. Torockai László bizottsági elnök a testület mai ülésén elfogadott névsorral kapcsolatban közölte, lesz akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Massoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20-as országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MVH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. Ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Holnap még derűs idő várható, de délután megnövekszik a felhőzet. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok valószínű. 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Úgy nézek rád, mintha. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma Kalmár Tibor hallgatójával indítjuk a Húst csak prímást, itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. A Dankó Rádió cigányzenei díjas Szalai Antal prímás a muzsikál nem sokára, Szőlősi Emese kíséreteként. Természetesen a prímással zenekarát is hallhatjuk. Utána Toki Horváth Gyula és együttese játszik, Cselényi József pedig elénekli, Kacsó Pongrácz, Heltai Jenő, Bakonyi Károly és Petőfi Sándor János vitézéből a Jancsi belépőt. Tartsanak velünk!

Egy kicsi ház van a domb tetején. Már is Sándor Jolán és Németh Gyula csádásával folytatjuk. A felvétel jubileumi 50. stúdiókoncertünkön készült 2025. november 6-án a budapesti Sára Sándor vetítőteremben Kalina Enikővel, Dócs Péterrel, Budai Beatrixszal és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Aztán meghallgathatjuk a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasát, Farkas Rozikát, Tordai Zoltán együttesének társaságában, Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissének előadóiként. Az írás jól megmondja.

folytatásban két Dankó klubos felvételt is hallhatnak. Az egyik Tarnai Kis Lászlóval és Lakatos Miklós együttesével készült Erdélyben 2016. júliusának legelején. 9-et ütött az óra, este van. Majd Zöld Erdőben terem a mérges kígyó, egy csárdást hallhattunk a Budapesti Tália Színházból, Hatvani Kis Gyöngyi és Lakatos Miklós együttesének tolmácsolásában. Aztán három dalt is énekelnek nekünk, Újvári Marika, Jenei Gábor, Budai Beatrix és Tolnai András, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar kíséretével, Az a szép, nagy a feje, busuljon a ló, és 100 forintnak 50 a fele.

Kocka.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne a Hús csak prímás. Édesanyám, te jó asszony, ezzel a Keresztes Mihály Pásti Vilmos hallgatóval folytatjuk, valamint Szász Katival és ifja Berki Béla zenekarával. Aztán Béres Ferenc, Tern Károly és Gál József csárdásával örvendeztet meg minket 1977-ből, ezt a kerek erdőt járom én.

0: folytatásban egy Petőfi Sándor verset hallgathatunk, méghozzá megzenésítve, a dallamokért szentírmai elemér felelős, valamint az együttes, aki Boros Lajos prímás vezetésével muzsikál. Tréfás György énekli el a dalt Tíz pár csókot címmel. 1979-ben rögzítettük ezt a felvételt. Majd 33 rózsafálmon címmel Urbán Katalin is dalra fakad. A művésznőnek Magyar Imre együttese játszik.
1: Tíz pár

Ferenc alatt fecskefészek, volt-e már szívedben fájdalom? Jaj, doktor úr, és vége, vége, vége már, ezek a nóták következnek. Ötvös Adorján és Harmat Imre Frissét, majd Jákó Verától és Boros Lajos zenekarától hallhatjuk. Előtte Zsigmond István csárdását Máté Otília énekli, akinek Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, két felvételt is hozunk, az egyik ugye Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgója, mely Laki Pétertől és idősebb Sárközi Lajos zenekarától hallható. A másik felvétel pedig Alpár Géza hallgatójából készült, Csík Józseffel és Varga Jenő együttesével. Ez szól most az Ereszalad fecskefészek.

Csalogasson, hát a szívem nagy megszakadjon, mit lehet?

Gomboly vihar tépd a fákat. Kondor Ernő hallgatójának címe ez. Már is ezzel a dallal folytatjuk, valamint Kolostyák Gyulával és ifjabb Berki Béla zenekarával. Aztán egy újabb Petőfi Sándor verset hallgathatunk, ezúttal is dallamokkal, Szabadi Frank Ignác a szerzőtárs, Toki Balog Ernő és együttese játszik, Jenei Gábor kíséreteként befordultam a konyhára. A Vékony Deszka Kerítés című csárdást majd Barabás Izolda énekli, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Fényes Györgyöt ifjabb Berki Béla együttese kíséri, Julcsa, ha kimegyen a piacra.

ott kalagy meg hajkom ádé. Júlcsa, sosem leszek a magáé, a serém szopja ott

Fáj a gyomrom, fáj, előtte pedig Alacsony a cipőm sarka címmel hallhattunk egy-egy dalt Gombos Majától és Lakatos Miklós zenekarától 2016-ból. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. Én most búcsúzom, de itt a Hús csak Prímásban még maradt egy kis időnk muzsikálni. A Duna Televízió egyik felvételével folytatjuk Messze vagyok idegenben, Alagút csárdás és Hajlik a rózsafa. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották. Thank you.

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061 759 60 71-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Csak nem 11 milliárd forint többletforrást kapnak a kutatóintézetek. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettestet indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Magyar Péter korábban arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A Mi Hazánk támogatja a javaslatot. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus és a Horizont Európa programokhoz. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, elkezdődhet egyes hév- és vasútvonalak felújítása, valamint az M3-as metró meghosszabbítása. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be. Az oktatási rendszer átalakításáról pedig széles körű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei. A csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget bérekre és a kutatási infrastruktúra működtetésére fordíthatják. A plusz forrásokat a szervezet kérte a Tudományos és Technológiai Minisztériumtól a dolgozók bérének hosszabb távú biztosítására. A Hunren kiemelte, az elmúlt években megnövekedett állami finanszírozásnak köszönhetően 3000 munkavállalója tavaly évelejéhez képest akár 64%-kal magasabb fizetést vihet haza. Holnap még derűs idő várható. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok valószínű. 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Koncertlegényes.

estét kívánok! Az Európai Folklór Napján Táncházban című műsorunkban a legendás kalotaszegi prímás Fodor Sándor Neti muzsikált. Az 1922-ben született muzsikus 2004-ben hunyt el, s a felvétel a Fonó Budai Zeneház táncházában készült, s ez volt Neti, ahogy mindenki ismerte, utolsó magyarországi muzsikálása. Az akkor rögzített zenei anyag megjelent a Fonó gondozásában, a lemez címe Mi is elmegyünk, s a Fodor Sándor Netivel együtt muzsikáló, őt kísérő zenészek akkor Gombai Tamás, Pál István Szalonna, Sós Csaba prímások voltak, valamint Nagy Zsolt Brácsás és Mohácsi Albert bőgős. Az Európai Folklór Napján Táncházban című műsorunkban Fodor Sándor Neti, illetve az Ökrös és a Muzsikás Együttes felvételei szólnak, akik a világ nagy koncerttermeiben elsőként játszottak magyar népzenét. Az Ökrös Együttes például gyakran együtt Fodor Sándor Netivel, hiszen a zenekar vezetője, a 2019-ben elhunyt Ökrös Csaba mesterének és barátjának tekinthette Fodor Sándort, becenevén Netit, aki számos más városi fiatal táncházas zenésszel is együtt játszott. Hadd olvassak föl egy rövid írást Fodor Sándor Netiről, a cikk szerzőjét sajnos nem sikerült kiderítenem. Fodor Sándor Neti Kalotaszeg egyik legjelentősebb prímása volt, az utolsó nagy nemzedék utolsó mohikánja. 1922. április 2-án cigányzenész családba született a Kolozs megyei Gyaluban. Apja Zágor Samu Mácsúj hegedült, nagyapja Brácsás volt, nagybátyja Varga Péter becenevén Zöldes, idősebb Varga Ferenc Csipás a balkezes brácsása volt. Ragadvány nevét édesanyjától kapta, akit Netinek hívtak. A hegedű tanulást kisgyermekként kezdte édesapja, majd idősebb Csipás Feri tanította. Később sokat muzsikáltak a fiatal Csipással, Neti vele szeretett a legjobban játszani. Fodor Sándor Neti azon utolsó nagy prímás nemzedékhez tartozott, akik az erdélyi hangszeres zene virágzásakor születtek, abban a korszakban volt érett felnőtt, amikor ezt a tanult tudást kamatoztathatta. Muzsikált az év minden ünnepén, hiszen ekkoriban még paraszt zene volt a keresztelőn, esküvőn, siratáskor és minden jeles napon. De felvállalta az újabb divathullámokat is, és végül abban a korszakban öregedett meg, amikor az új zenei ízlésvilág gyökeresen átalakította Kalotaszeg zenei kultúráját. Élete egyik nagy, többször emlegetett fájdalma, hogy tanúja volt zenésztársadalma generációja kihalásának, tudatában volt annak, hogy ő az utolsó. Csak ez nem akadályozta abban, hogy szakmailag és emberileg sikeres és kiteljesedett életet mondhasson magáénak. Csodálták virtuóz és tiszta hegedű játékát, mindig meglepte közönségét egy-egy még sohasem hallott dallammal, szerették szolgálatkész, közvetlen és humoros modorát, így mindig sikerült kivívni a közönsége tetszését és tiszteletét. Muzsikált Kalotaszeg szinte valamennyi településén, még a havasi mócoknak is, majd az 1980-as évektől a táncház mozgalom sztár adatközlőjeként megfordult erdélyi és magyarországi táncházakban, néptánctáborokban, de járt Nyugat-Európa több államában, illetve többször az Amerikai Egyesült Államokban. Maga sem tudta felsorolni, hány zenésszel muzsikált együtt, hegedű játékát hatalmas mennyiségű gyűjtés, több kiadott hanglemez és filmfelvétel őrzi. 1998-ban kapta meg a Népművészet mestere címet. Dacára a szakmai sikereknek és anyagi megbecsülésnek egyforma lelkesedéssel és kedvel tudott muzsikálni a New Yorki Metropolitanben, a Bodonkúti vagy a Szucsági Bálban, az Inaktelki vagy Mérai Lakodalomban, a Budapesti vagy Kolozsvári Táncházban. Érezte a különbséget a helyszín és a közönség viszonylatában, viszont az igazi nagy muzsikusokhoz méltóan sohasem tett különbséget a zenei előadásmódban. Élete utolsó évtizedeiben tanítványok százaival foglalkozott, a maga egyszerű, de szívből jövő pedagógiai módszertanával. Ahogy öregedett, szokásává vált egy-egy táncrend behúzása után elkiáltani magát 100 évig. 2004. október 20-án hunyt el, és halálával egy korszak zárult le a kalotaszegi hangszeres népzenében, de a táncházmozgalom is igazi nagykövetét vesztette el.
az Európai Folklór Napján Táncházban című műsorunkban most Fodor Sándor becenevén Neti muzsikál egy magyar rendet, egy másik híres kalotaszegi prímással, Laka kicsi Aladárral, hegedűjátékukat Kelemen László és Dorr Róbert kíséri, énekel Berec András.

A European Folk Network kezdeményezésére immár negyedik alkalommal rendezik meg számos helyszínen az Európai Folklór Napját, melyhez intézmények és magánszemélyek is csatlakozhatnak. A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja az európai néphagyománnyal foglalkozó szervezeteket, előadókat, érdeklődőket az előadó művészet, a zene, a tánc és a mesemondás területén. Az Európai Folklór Napjához, mely tulajdonképpen egész hétre kiterjedő rendezvénysorozat, bárki csatlakozhat, aki szereti vagy érdeklődik a néphagyományok iránt. Természetesen Táncházban című műsorunk is csatlakozott a kezdeményezéshez, hisz mi minden este zenéinkkel bizonyítjuk, mennyire fontos számunkra a magyar néphagyomány és zenei örökségünk. Berec András, a Kossuth díjas énekes, két slágere következik, egy kalotaszegi hajnali, majd lakodalmas tánc és katona kísérő, ördöngös füzesről.

az Ökrös Zenekar, akikkel a Táncházban című műsorunkat indító Fodor Sándor neti kalotaszegi prímás rengeteget muzsikált mezőségi válaszúti felvétele következik az Európai Folklór napján Táncházban című műsorunkban. A 100 éve született néprajzkutató Kallós Zoltán énekét kísérik a muzsikusok, a 2019-ben elhunyt kiváló prímás Ökrös Csaba, a zenekar másik prímása Molnár Miklós, akiket Mester László, Kelemen László és Dor Róbert kísér. Zoli bácsi munkássága a táncház mozgalom és a hagyományőrzés számára felbecsülhetetlen.

az Európai Folklór Napján Táncházban című műsorunkban ismét Fodor Sándor neti muzsikál, most a muzsikás együttes tagjaival, ifjú Csóri Sándorral és Éri Péterrel, a bőgős pedig Kozma Gyula. A bodonkuti katonakísérő és legényes, azt hiszem, neti egyik legnépszerűbb dallama volt.

Európai Folklór Napján Táncházban című műsorunkban Fodor Sándor Neti, az Ökrös Együttes, Kallós Zoltán és a Muzsikás Együttes felvételei szólnak, olyan zenekaroké és olyan előadóké, akik a világ nagy színpadain tették ismerté a magyar népzenét. A Muzsikás Ősz az idő című albumáról szól néhány ikonikus felvétel, s adásunkat az előbb hallott bodonkuti dallamok zárják, ifjú Csóri Sándor feldolgozásában, szintén az Ősz az idő című albumról. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a világzenei válogatás a Danko Rádióban. Ma este is 3 órán keresztül szólnak ezek a különleges muzsikák, amelyekkel bejárjuk az egész földet. Ezek között pedig sok újdonságot adunk egész héten. Ma este például egy olyan triumvirátus muzsikáját hallgatjuk, akik Izrael, India és Anglia népeit képviselik majd egy dalban. Aztán folytatjuk képzeletbeli utazásunkat Görögországban, sok-sok érdekességgel az ottaniak hétköznapjairól, meg kiváló görög világzenékkel. Kellemes rádiózást mindenkinek! Már is magyar világzene szól a Hamko Hamtól, aztán finn muzsikát hallgatunk, de elsőként Irán-Dél-Amerika, Peru, a Pacha Vakai Munán muzsikája ez. A dalban Chalena Vázquez közreműködik zongorán, a dal címe Mundo Posible.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő dal is. Van úgy, hogy egyetlen koncert teljesen új irányt ad az ember életének. Shai Ben Zur izraeli diákként 1996-ban hallotta Jeruzsálemben Hari Prasad Chaurasia fuvola játékát és Zakir Hussain tabla muzsikáját. Addig énekelt, gitározott és a progresszív rockot szerette, azon az estén azonban olyan zenei világgal találkozott, amely megváltoztatta az életét és minden korábbi érdeklődését felülírta. Néhány hónappal később Indiába utazott, Rajasthanban feleségül vett egy muszlim nőt, és a következő évtizedben egyre mélyebben ismerte meg az indiai zenét. Shai Ben Zur alkotói világát azóta is ez az elmélyült kapcsolat határozza meg. Indiai zenei alapokra épülő dalaiban a funk, a dub és az elektronikus zene elemei is megjelennek, miközben az énekhang, a vonós és fúvós hangszerek, valamint a sokféle ütőhangszer egyaránt fontos szerepet kap. 10 évvel korábbi közös munkájuk után 2026-ban ismét Johnny Greenwooddal, a Radiohead gitárosával és a The Rajasthan Express zenészeivel készített albumot. A 21 tagú együttes ezúttal Greenwood Oxfordi stúdiójában dolgozott, hozzájuk pedig Tom Skinner, a The Smile dobosa is csatlakozott. Ranjá lett az album címe, amely az önzetlen és odaadó szeretetre utal. Most erről hallgatunk meg egy dalt, a nyitófelvételt, egy hipnotikus hangzású dalt, íme tehát Shai Ben Zur vezetésével ez a nemzetközi produkció, a dal címe Sikva.

0: Itt a Dankó Rádió, a népek dalai szól, világzenei válogatásunk. Ezen a héten fókuszban nálunk Görögország, rengeteg érdekességgel a mediterrán országról, és természetesen kiváló világzenékkel. Görögország nem hiába a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A csodás mediterrán szigetek, az ősi kultúra, a végtelenül nyugodt kedves helyiek és az ízletes ételek csak úgy vonzzák a látogatókat. Néhány, talán kevésbé közismert érdekességet hallhatnak most Görögországról. Törvény írja elő például, hogy minden 18 év feletti lakosnak kötelezően le kell adnia a szavazatát a választásokon. Görögországnak nincs hajózható folyója, hiszen az ország közel 80%-a hegyvidék. A legtöbb kisebb folyó már rövid szakasz után, mély szakadékokon át a tengerbe torkollik. Nyáron sok folyómeder kiszárad, vagyis nem hajózható. Görögország rendelkezik az Európai Unió kereskedelmi hajóflottájának több mint kétharmadával. Az országban törvény írja elő, hogy a hajók legénységének legalább 75%-ban görögnek kell lennie. Szükség is van rájuk, hiszen az ország összes partszakasza több mint 14 ezer kilométer tesz ki. Görögország több mint 2000 szigettel rendelkezik, amelyek közül csak 170 lakott. A legnagyobb ezek közül Kréta. Görögországban süt a legtöbbet a nap Európában, az év 250 napján élvezhetjük a napsütést. Abban pedig világelsők a görögök, hogy az egy évben érkező turisták száma a teljes lakosság kétszeresére rúg. Következzen most világzene Görögországból, 2004-ből. Az előadó Notis Skafianakis, a zene pedig az Ola Tas Agapo, vagyis az összes szeretlek.
1: Ola Tas Agapo, που έχουν υποθεί

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalait. Benne pedig ezen a héten is lesz koncert, ezúttal holnap után pénteken este a Los Wemblers dei Quitos koncertjét hallhatják. Az 1968-ban alakult perui formáció Iquitos városából származik. Az alapító Sánchez család az amazóniai kumbia egyik úttörője. Korai dalaikat a népszerű perui kortárs a Los Mirlos is sikerre vitte. A zenekarnak meghatározó szerepe volt a sajátos ízű perui ág kifejlesztésében, a 70-es évekbeli pszichedelikus kumbia a csicsá berobbanásában. Los Wemblers dei Quitos zenekar diszkográfiájában rengeteg klasszikus lemez díszelek, és amikor megindult a csícsább 21. századi reneszánsza, akkor is ott voltak a kirakatban, sőt poptörténeti videókat is köszönhetünk nekik. Több mint 50 évvel megalakulások után is élvezhetjük muzsikájukat, amellyel szerencsére Magyarországra is eljutottak, ráadásul nem egy nosztalgia előadással, hanem egy olyan műsorral, amelyen megmutatták, hogy nem véletlen találták meg a zenéjüket értő világméretű közönséget. A testvérek, akik közül sajnos többen elhunytak a Covid idején, még mindig hűek eredeti hangzásukhoz, és egy cseppet sem veszítettek szenvedélyükből és kreatív szellemükből. Minden koncertjük fergeteges mulatság, részben latin táncparti, részben pszichedelikus rock, igazi extravaganza. Los Wemblers dei Quitos budapesti koncertjét holnap után hallgathatják meg pénteken este 23 órától a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Angliából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik most a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Éjfélig tart ma is műsorunk, benne pedig mindjárt jön egy vadonatúj dal az Altingün zenekartól, török tagokkal Hollandiából. Aztán folytatjuk képzeletbeli körutazásunkat Görögországban, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg ottani világzenékkel órára-órára. Most pedig irány Anglia, egy tavalyi muzsikát hallgatunk már is, Natalie Wild Goose felvétele. As Angel.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonság szól műsorunkban egész héten, ebben a sorozatban, íme a következő vadonatúj világzene. A kérdés, hogy mitől marad élő egy tradicionális dal vagy dallam? Nos, talán attól, hogy minden korszak és minden előadó hozzátesz valamit a saját világából. Az amszterdami Altingün éppen így közelít a török zenei örökséghez. A formáció tagjai nem véglegesnek tekintett változatokat másolnak, hanem a jazz és a népzene gyakorlatához hasonlóan szabadon alakítják saját hangszereléseiket. Ez a gondolkodás áll a 2026-ban megjelent korunk a Garip mögött is. A törökül furcsát vagy különöset jelentő cím Neset Ertas előtt tiszteleg. Az anatóliai énekes dalszerző és népi bárd hagyomány meghatározó alakja több mint 30 korongot készített 2012-ben bekövetkezett haláláig. Dalai most az Altingün előadásában kelnek újra életre. Az albumon az anatóliai dallamok pszichedelikus rockkal, feszes groove-okkal, vonósokkal, szaxofonnal, slide gitárral és elektronikus hangzással találkoznak. A szerelmi fájdalomról és vágyakozásról szóló régi dalok így az Altingün modern hangzásán keresztül jutnak el a hallgatóhoz. Következik tehát a török származású amszterdami Altingün zenekardala, a Gel

0: yanıma gel.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten fókuszban Görögország, rengeteg érdekességgel róla, és természetesen rengeteg görög világzenét is játszunk. A mai napig rendelkeznek a 13. századból származó olajfákkal. Ez a fa nem túl feltűnő, de az olíva annál fontosabb a görögök számára. Ez a hosszú élet, a remény és a béke szimbóluma. Az ókori Görögországban a győzelmet, a tudást és az erőt jelképezte. A növényt nem csupán az olajbogyó miatt termesztik, a kemény és ellenálló fa sok mindenre felhasználható. Az olajfa rendkívül lassan nő, egy-egy ezer éves fa a 15-20 métert is elérheti. Az olajfa termése az olajbogyó, amely éretlen formában zöld színű, csupán ősszel kezd beírni, ilyenkor sötét zöld, decemberben már sárgásbarna, februárban pedig fekete. A fekete olajbogyó a legérettebb, és ez adja az értékes olajat. Az étkezésre szánt olajbogyókat kézzel szüretelik szeptemberben és októberben. Az olívaolajra szánt termést decembertől szüretelik, és ilyenkor elég megrázni a fát, majd összeszedni a bogyókat. És hogy miért is annyira különleges és értékes az olívaolaj? Azért, mert magas hőfokon kezd csak égni, 210 Celsius fok felett, így egészségesebb is. Az olívaolajat használják a kozmetikaiparban is, íze pedig a felhasznált termés típusától, a talajtípusától, a klímától, na és persze a sajtolás technikájától is függ. Folytassuk most görög világzenével a Dankó Rádióban. Pascalis Terzis felvétele, ez 2004-ből, a Siga Siga, a nagyon lassan, itt a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatást hallják. Folytassuk sarkvidéki sanzon és balkáni melankólia különös finnugor keverékével. Jákó Lajtinen és a Vára Rahá zenekar dalával. A Lapföldről származó, de már hosszú ideje Helsinkiben működő formáció 2024-es korongjáról szól már is egy dal. Ennek egyik legkülönlegesebb darabja a felvétel, amelyet hamarosan meg is hallgatunk, és a címe Oumuamua. Kivételesen nem a zenekar szerzeménye, a kompozíciót ugyanis Matti Mikkola, a Tehosze Koitin finn rock zenekar egykori tagja írta, aki már régóta szeretett volna dalt írni a csapat számára. A szimpátia kölcsönös, ők is tisztelik Mikkola munkásságát. A szöveg a világegyetem végtelenjéről szól, valamint arról a tudásról, ahogy az emberi képzelet, kíváncsiság és tudomány képes megfejteni a kozmosz titkait. Ez a tematika abszolút közel áll a csapathoz, hiszen szívesen foglalkoznak az élet nagy kérdéseivel is, mint a halandóság, az emlékek megtévesztő ragyogása, a ringató földi boldogság és a kérlelhetetlen hiúság. Öröm és bánat egyaránt benne van dalaikban, mindegyik olyan, mint az élet. A 2009 óta létező formáció Jákó Lajtinen és csapata a Vára Rahá következik. A 2024-es lemezről egy finn nyelvű felvétel, ez az Oumuamua.

0: rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk világzenét Angliából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A következő egy órában szinte beutazzuk az egész földet, mert amellett, hogy folytatódik sorozatunk a vadonatúj világzenékkel, és ebben most brazil muzsikát ajánlok majd figyelmükbe. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a görög hétköznapokkal ismerkedünk meg, és persze görög világzenét is játszunk. Ebben az órában Mikis Theodorakis-tól. De hallunk még világzenét egészen biztosan Tunéziából, Líbiából, többet itthonról, most pedig irány Anglia. Martin Carty következik. Egy 2025-ös dalt hallunk tőle, egy jól ismert felvételt, amelyet a Simon & Garfunkel duó tett világszerte ismerti. Ebben a változatban közreműködik Shima Mukherjee sitáron. Íme a Scarborough Fair. Előadója Martin Carty.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, most is egy ilyennel folytatjuk. Salvador történelmi központjából, Pelourinho-ból érkezik a következő dal. Előadója az Olodum, 1979-ben 7 fiatal alapította. Egy olyan időszakban, amikor a karneváli felvonulásokhoz elsősorban a fehér, közép- és felső osztály tagjai csatlakozhattak. Ők saját karneváli közösséget akartak teremteni, amelyben Pelourinho szegényebb afro-brazil lakói is részt vehettek, és megtapasztalhatták az összetartozás és az önállóság erejét. Hangzásuk alapja az ütő hangszerek sűrűbb és sodró ritmusa. A szambát és a reggét különleges helyi ritmusokkal kapcsolják össze, nevük az Olodum pedig a joruba nyelvből ered, és a világ mindenség teremtőjére, Olodumaréra utal. A csapat az 1987-es Fáraó című dallal vált országosan ismerté, később pedig Paul Simonnal, Michael Jacksonnal és a Pet Shop Boys-al is együtt dolgoztak. Nemzetközi sikereiket közösségi munkájuk szolgálatába állították, iskolájukban hátrányos helyzetű fiatalok számára tartanak ingyenes afrotánc és ütőhangszeres foglalkozásokat. Az Olodum most a 2009-ben alakult Baiana System együttessel kapcsolja össze Pelourinho karneváli hagyományát a Sound System kultúrával. Közös felvételük a Ginga Olodum.

világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Fókuszban a héten Görögország, rengeteg érdekességgel az országról, és természetesen sok-sok görög világzenével. Görögország számos pontja, kedvelt célpontja a magyar turistáknak is, elég csak Krétát vagy Korfut említenünk. Sokan évről évre visszalátogatnak az országban, hiszen rengeteg a látnivaló. Hadd adjunk most néhány ötletet olyan helyszínekkel, amelyek talán kevésbé közismertek. Lefkada az egyetlen olyan görög sziget, amely autóval is megközelíthető, egy kiépített hídnak köszönhetően. Viszont ez nem jelenti azt, hogy elárasztották volna a turisták. Lefkadán kristálytiszta vízű a tenger, de nem csak strandolni lehet, hiszen itt aktív kikapcsolódásra, barlang és hegymászásra is van lehetőség. Érdemes felkeresni Pirgi települést is, amely a Törökországhoz közeleső Kiosz szigetén található. A városka épületei fekete, szürke és fehér mintázatokkal vannak díszítve. Ez varázslatos hangulatot áraszt. Aténból Kiosz szigetére hajóval és repülővel is eljuthatunk. Aki már járt Korfun vagy először készül oda, ne hagyja ki. Van a környéken egy kis sziget, Paxos, ahol nyoma sincs a sürgésnek, forgásnak. A tenger itt is csodálatos türkiszkék, eszméletlen barlangformációkat láthatunk, és végtelen nyugalommal szembesülhetünk. Szintén a nyugalomra vágyóknak érdemes felkeresni Alonnisos szigetét, amely csodálatos természetvédelmi terület. Rengeteg különleges, köztük néhány veszélyeztetett állatfa is él itt. A körülbelül Győr méretével megegyező szigeten összesen 2700-an élnek. Nem az a tipikus nyaralóhely, ahol harcolni kell majd a helyért a strandon. És hadd ajánljunk még egy izgalmas úti célt, ez pedig Póros szigete. Aténtól délre találjuk, ahol kék és piros palettákkal, valamint terrakotta színű tetőcseréppel díszített fehér házak néznek a tengerre. Napközben strandolhatunk egyet valamelyik eldugott tengeröbölben, majd délután sétálhatunk, vagy betérhetünk valamelyik tavernába a hangulatos központban. Remélem kellő kedvet csináltunk Görögországhoz. A következő zene mindenképpen segít ebben. Talán a leghíresebb görög zene. Mikis Theodorakis filmzenéje 1965-ből indul Zorba táncol.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Ez a hét sem múlhat el világzenei koncert nélkül. Holnap után pénteken este 23 órától a Los Wemblers de Iquitos koncertjét hallhatják. 1968-ban Iquitosban, a perui Amazonas fővárosában egy Solomon Sanchez nevű cipész úgy döntött, hogy 5 fiával zenekart alapít. Ez volt az első formáció az Amazonasban, amely népszerű helyi ritmusokat játszott elektromos gitárokkal. Az általuk megalkotott új hibrid óriási hatással volt a dél-amerikai populáris zenére. Egyes dalaik az új Cumbia Amazonica mozgalom emblémáivá váltak. A perui Los Wemblers de Iquitos zenekar testvértagjai Iquitos városában születtek és nőttek fel, a világ legnagyobb elszigetelt városában. A település közel 500 000 lakossal büszkélkedhet, de a legközelebbi út 6 napnyi hajóútra van, körben pedig ott az Amazonas. Itt a folyó és az erdő a kultúra részét képezi, de a város megmaradt nagyvárosnak. A benszülött folklór és a városi élet olyan egyedülálló kultúrát hozott létre, amelynek elsődleges szimbólumai a folyami delfin és a mototaxi. De érdekes módon az, hogy felfigyeltek rájuk, az olajnak köszönhetik. Az olajboom idején sok pénz érkezett a térségbe, helyi mércével mérve nagyon sok. Az olajcégek költöttek számolatlanul, a zenekar pedig a buliaik kedvenc attrakciója lett. Perui Los Wemblers de Iquitos zenekar koncertjét holnap után, pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is, én várom önöket este 9 órától. Korábbi műsorainkat meghallgathatják újra a mediaclick.hu-n. A gyártás vezető Sztányolszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, búcsúzik a népek dalai szerkesztőműsor vezetője Szabó Tamás.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

megmutatja a jó utat téged. Te vagy, aki otthon sírtál, mikor én a világomat éltem. Tudtam,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük 1 órás zenei összeállításunkat, a 20 csak prímást, itt a Magyar Zene Rádiójában. Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével kezdjük mai adásunkat, melynek címe Ereszkedik le a felhő. A 2021-es felvétel Simon Boglárkával és Ifja Berki Béla zenekarával készült. Aztán gramofon felvételről Sebő Miklós hangjában gyönyörködhetünk, valamint Magyari Imre együttesének játékában. Nyisd ki babám az ajtót, lányok, lányok a faluban, és édesanyám a kendőm. Kellemes rádiózást kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már!

Én fogyasztam oda, minden hat esztendő soromba. Én kis lányom azt oda, én fogyasztam oda, minden hat esztendő soromba.

elfelejtünk minden csókot, azt is, aki adta. Újvári Marikától szól hamarosan Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula hallgatója. Nyári László és együttese muzsikál azon a felvételen, amely 2021. augusztus 5-én készült Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Majd ismét egy Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban készült felvétel szól, ez 2021. októberi Szóka Júliával és Budai Sándor zenekarával rögzítettük Darázs Miska dalát, Érika hajlik a búzakalász. Szélkakas jár fenn a házam, Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdását majd Kis Károly énekli el.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy kiskőrösit, egy budapestit és egy dunaföldvárit. Dunaföldváron 2016. március 21-én vendégeskedtünk. Velünk tartott Szalai Antal prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át, ő természetesen együttesével együtt lesz hallható, valamint Bokor János művész úr, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. A művészek közös produkciójában Dóczi József csárdását hallgathatjuk nem sokára, Megáradt a patak címmel. Kondor Ernő andalgóját Kecske béka felmászott a fűzfára, Mészáros János elek énekli, és majd Bangó János zenekara játszik hozzá. De a sort Gáspár Annival és Miskolci Balogh Zoltán együttesével kezdjük. Elkerülsz, mert szegény vagyok.

A vásárhelyi híres promenádon tarthattunk az iméntiekben Szeredi Krisztinával és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Tarcsai Vilmos csárdása előtt is hallhattunk csárdást Dóka Zsuzsától, valamint a Gypsy Virtuózótól. A folytatásban pedig egy operettslágert játszunk önöknek Huszka Jenő és Martos Ferenc gőlbabájából, Mújkó nótáját énekli Kós János. 1997-ben készült a felvétel Ifjabb Sánta Ferenc zenekarának közreműködésével. Aztán Nyírbátorban van egy asszony, Gá Gabriella fakad darra Berki László együttesével. Hamarosan itt a Dankó Rádióban.

0: a göngör hajlaszilár. Én is voltam a babája, adtam csókot a szájára, hogy ott rá a csillagos égenjen ki a göngör hajlaszilár.
1: Száraz ágon bús gerlicet urbékol, rózsabokor a domboldalon, hallod rózsám Katika, és nem hiszed el, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Kovács Magda és Zé Horváth Gyula frissét majd Talabér Erzsébet énekli. Előtte Dankó Pista csárdásával Melis György érkezik. Balázs Árpád megzenésített Petőfi Sándor versét pedig Szilágyi Sándor énekli, akivel a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban készítettünk felvételt 2024. október 3-án Lakatos Miklós zenekarának közreműködésével.

csavarom, csavarom, segítek én, a bajon, a bajon. Ha már két karom átölel, patika, az lesz a doktor, meg a patika.

Levelem jött a falumból. Kalmár Tibor hallgatójával folytatódik a Hús csak prémás, itt a Dankó Rádióban, valamint Busai Antallal, akit majd Szigeti Felcsi követ, Cserkuti Sándor egyik andalgójával, melynek címe Muzsikálj csak. Hát muzsikálni ezen a felvételen Duka Péter együttese fog.

legszebb, te vagy köztük virág. A konyhai helló, a teren, a teresel apáron, szépek vagytok, te a legszebb, te

Kedves hallgatóink, az iménti percekben Nyári László és Csizmadia Imre bagolyvári csárdását hallhattuk Palóc Lászlótól. A folytatásban pedig Balázs Tamás együttesét, amint eljátsszák ifjabb Magyar Imre szerzeményét, a Szólj-szólj csalogányt. De előtte én még elköszönök önöknek, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is megtiszteltek figyelmükkel. Viszont hallásra Marvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Koncert legényes.